Újdonságok szóltak az elmúlt percekben itt a Beethoven-ban, a popturista.hu-n. Még egyetlen egy, aztán kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a popturista.hu. Metcon, ez az I Can.

0: az újdonságok közül választottam néhányat a mai alkalommal. Itt a Beethoven Show-ban, a poptarisznya.hu-n.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu kezdődik a Beethoven Show Beethoven Lászlóval.
0: A Vanity Fair klasszikusával köszöntöm a Bézs hallgatóit, és hát persze a poptarisznya.hu hallgatóit is.
2: Evening is a time
0: early in the morning.
2: I find nothing much to say.
0: Ez a Vanity Fair.

Give me some loving. Amit mi úgy értettünk, hogy kiviszem a lavort, és ezt nem értettük, hogy angolban mit jelenthet ez a magyar mondat, de hát annyira zavarták Szabad Európát, illetve a luxemburgi rádióadásai is, hogy bizony ezek a mondatok elsiklottak. Már is itt van Chuck Berry, ez a Johnny B. Goode.

Chuck Berry és a Johnny B. Good. És ez már a Brotherhood of Man. És az Angelo.

A Save Your Kisses For Me után ez volt a második legnagyobb slágere a Brotherhood of Mennek. Ez volt az Angelo. Aztec Camera. Somewhere in my heart.

0: Asztik kamera, ez a Somewhere in My Heart. Egy ez a Rádió Bézs és a
1: Pontarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Listen to my radio.
0: A Bergendi Együttesben házi szerző volt Laci Norbert, a kiváló zenész, muzsikus. Többek között ezt a dalt is ő írta a Bergendinek, és persze inkább Rózsinak. Lepihennék melletted.
4: Senki nem volt mellettem.
0: Demjén Ferenc énekel.

lepihenni melletted. Az egykori nagy bergendis lágert, amelyet Laci Norbert írt, énekelte Demjén Ferenc. Skorpió. Az egyik legnagyobb slágere a bandának. Az beszéli már az egész város.

Ez volt a Skorpió. Az beszéli már az egész város. Egy instrumentális dal következik egy Eagles nevű formációtól. Volt egy-két remek daluk, de hát egy Shadows, egy Spotniks vagy egy John Eddie árnyékában. Hát bizony nem volt könnyű sikert elérni ezzel a dallal, viszont nagy sikerük volt, és ott volt a slágerlistákon. A nevük tehát Eagles. És ez a Stranger on the Shore.

0: Ugye mondanom sem kell, hogy ennek az Eaglesnek az égvilágon semmi köze nem volt a Hotel Californiás Eaglesnek. Nagy valószínűséggel ez az együttes már megszűnt létezni, amikor a másik Eagles létrejött, és így nem volt név azonosság. Ez volt a Stranger on the Shoot, és ez volt az Eagles. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisja.hu.
1: Bétósó.
2: A mikrofonnál Bétót László.

0: Ez volt a More Than a Feeling.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.
0: A No Mercy után Gloria Estefan és a Miami Sound Machine. Ez a Dr. Beat.

Ez volt a Still I Am Sad, ez volt a Yardbirds klasszikusa, a Bonnie M-től. A folytatásban Dan Hartman. És a Relight My Fire.

0: Ez volt a Bojtor Ján és a 16 éves. Egyét a Rádió Bézs és a
1: Poptarisznye.hu Beethoven Show. Non-stop music.

0: Egy klasszikus, ez volt a Heatwave és a Boogie Nights.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: A legvégén, amivel búcsúzom a Bés hallgatóitól, az Évan Take On Me című dala. Az eredetit az Aha játszottak.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok, véget ért a bétósó itt a poptarisztja.hu-n. De a poptarisztja.hu adása természetesen nem ér véget, hiszen jönnek a jobbnál jobb zenék most ezután is, és persze az egész hétvége erről fog szólni. Úgyhogy hallgassanak bennünket bármerre is járnak, legyen mindig valami önöknél, amin szól a poptarisztja.hu. Remélem jól érezték magukat, ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Podterisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.podterisznye.hu.
0: A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/podterisznye. E-mail címünk info.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hitlistanya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.
1: Hi, this is Mike Marine.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Kedves hallgatóink, azt hiszem, hogy mindenkinek ismerős ez a dal, ez a dallam, John Lennon és a Just Like Starting Over. Ilyen tájt szokott kezdődni, nem csak, hogy ilyen tájt, hanem egészen pontosan 9 órakor szokott kezdődni Dombóvári Gábor műsora, a Matiné. Egy pici változás azoknak, akik minden szombaton hallgatják őt. Ugye Dombi akkor szokott beköszönni, amikor a dalban van egy kiállás, ez most nem történt meg, és ez nem ok nélkül, hiszen ahogy már előjáróban jeleztük több műsorunkban, illetve a Facebookon is, Dombóvári Gábor ma nem tud műsort készíteni, ellenben kifogtunk itt a különböző problémákon, és hát örömmel jelentem, hogy itt van a vonalban élőben Dombóvári Gábor. Szia Dombikám, üdvözöllek!
1: Szia, jó reggelt kívánok, szia, minden jót, és az összes kedves drága jó rádió hallgatót is sok szeretettel üdvözlöm, és higgyék el, én bánom a legjobban, hogy nem tudok most ott lenni, de hát én nagyon remélem, hogy ismét fogunk találkozni, nem sokára, és hát akkor, ha már John Lennon szóba került, akkor Just Like Starting Over, mintha csak most kezdtük volna, és akkor el is kezdődött a műsor, úgyhogy itthon vagyok egyelőre.
0: Azt hiszem, hogy időjárással szoktál kezdeni, nem tudom, hogy volt-e alkalmat körülnézni ez ügyben.
1: Nekem igen, volt alkalmam, mi Budán gyönyörű szépen süt a nap, szélcsend van, és körülbelül olyan 28-29 fokra számíthatunk, ami mindenféleképpen kellemes nyári időnek számít, és holnap, vasárnap még melegebb lesz, akár 30-32 fok is lehet, és ezt most én mondom, és azért hangsúlyozom, hogy én mondom, mert amikor az időjárás jelentést el szoktam mondani reggelenként, akkor én megnézek mindig 3-4 időjóst, hát most nem akarok senkit megbántani, úgyhogy direkt nem mondom meg, hogy melyik a legjobb, már úgy értem, hogy ami a legjobban beválik, és akkor ezt szerint szoktam én elmondani. Hát most magam szerint mondtam el, remélem beválik.
0: Én nagyon remélem, mert nagyon jókat mondtál, és hogyha ilyen időjárás várható, az mindenképpen jó lehet, pláne nyáron. Tehát arról nem is beszélve, ugye, hogy mostanában éjszakánként ilyen 10-11 fokok vannak, ami nem igazán nyárias.
1: Hát nem annyira, tudom, mert az ember, amikor pláne, ha korán kell kelni, akkor olyan szokatlan. De hát én emlékszem, olyan másfél hónappal ezelőtt volt olyan, hogy éjszaka 2-3 fok, nappal meg 30, és akkor ezt így nem nagyon bírták. De hát nem csak az időjárás, hanem a sport is, amikor ugye elkezdjük a dolgokat. Hát akkor most mindenkinek már felhívom a figyelmét arra, hogy hatalmas rendőri és mindenféle készültség van a Formula 1-es futam miatt. Az első már megvolt, már szabad edzés minden, Lewis Hamilton ismét nagyszerű eredményeket produkál, hát ezt mindenki várja. Én, ezt a hallgatók tudják, abszolút nem vagyok Formula 1 rajongó egyáltalán, mert éppen, hogy is mondjam csak, mint egy megerősített egy-két szakértő valamelyik rádió műsorban, hogy nem tudják eldönteni, hogy ez a gépeknek vagy az embereknek a tudásán és a felkészültségén múlik, és az lett a végeredménye a szavazásnak, hogy 60-65%-ban a gépek, és a maradék 100%-ban a vezetők. Hát most nem akarták őket megbántani, de hát mindenki tudja, hogy itt ez tényleg a gépek versenye főleg, és összehasonlították a lóversenyekkel, hát ott egészen más, mert igaz, hogy sok minden múlik a lovakon, de hát a zsokékon, és a lovak sokon azért legalább annyi. Szóval itt a kettő közt a különbség, és ezért volt hülyeség kivenni az öttusából a lovagást. Na ennyit most elpanaszkodtam.
0: Hát ugye lóverseny, és a Forma 1 meg akkor a lóerők versenye, bár közben a technika is számít nyilván.
1: Így van, persze. Én most azért is mondom, mert mindenhol forgalomkorlátozás, elterelés, leterelés, rendőrök. Szóval vigyáznak a rendre. Egyébként a pálya, én láttam a televízióban, és Gyurzsolmányon Gyulai Zsolt nyilatkozott, és elmondta, hogy milyen, hát fantasztikusan gyönyörű. Szóval tényleg látványnak is megtelt, és nagyon szép, és folytatódik is még a felújítás, úgyhogy gyönyörű. Egyébként összehasonlítottam, mert aki talán emlékszik, még a Kalipszó rádióban volt olyan műsor, amikor kín voltunk ott a boxba, és még onnan is jelentkeztünk, szóval azért nagy a különbség.
0: Annak idején, amikor ott voltatok, ez körülbelül mikor lehetett, emlékszel évszámra?
1: Évszámra?
0: Igen.
1: Hát azon gondolkozom, mikor volt az első Forma 1 Magyarországon.
0: 86-88 körül, de nekem fejből
1: igen, 86-88. Igen, ez így van, mindenféleképpen. Azon az elsőn, 86-ban, az kim voltunk. Igen, kim voltunk, még azért is emlékszem rá, mert még ilyen tudósítói jogot is kaptunk. Hát nagyon csirkeriporterek voltunk még, de attól függetlenül még arra is emlékszem, hogy Urbán Lajos volt a közlekedési miniszter. És ott ült, és még csináltam is a riportot nagy izgalmamban.
0: Ez, jó, ez jól hangzik. Tehát te ugye profi tévés voltál már akkor bőven.
1: De... Hát úgy nagyjából igen, egy szolgálom. Igen.
0: Nem tudom, hogy szabad-e bevonni a hallgatókat kulisszatitkokba olyan tekintetben, hogy elmesélnéd-e, hogy egy ilyen szombati matiné a poptarisznya.hu-n hogy készül, hogy keletkezik? Tehát az előzményeket is elmondhatod, hogy hogyan készülsz, illetve magát a napot is, hogy hogy zajlik mondjuk a szombat reggelet, hiszen ugye mondtad, hogy koránkelés is van az életedben, illetve hogy akkor az időjárás azért jobban beleszól az ember életében. Kezdjük mondjuk a szerkesztői oldalról, ami publikus, ha szabad ilyet.
1: Hát persze, hát nézd, nem akarok én itt titkolózni. Az van, hogy a felkészülés, most teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy rádió vagy tévé, az elkezdődik jóval előtte, mert én például, ha most úgy nagyon-nagyon utána akarnék nézni, akkor én már készülök arra, hogy a következő adás, abban pedig ez már... jövő hét lesz mindenféleképpen, de én már akkor készülök arra, hogy akkor mire számíthatunk, mi lesz, és internettől kezdve, ez régen úgy volt, hogy marha nagy dossziékban voltak a különféle események, ez egyébként még mindig megvan nekem ilyen papírdossziék, ahol benne vannak itt sorozatban, hogy mi minden történik, és akkor az ember megnézi, mi minden történik, és azon a vonatkozó embereket azt mindenféleképpen megkeresem, és csak úgy, mint régen a Kalipszóban, a Goltotó az megy, és a művészbe járó is mindig 10:30-kor. Úgyhogy ezért mondom, hogy olyannyira előre gondolkoztam, hogy én nekem már Goltotóra van augusztusi tippem is, úgyhogy hát ezt most még nem árulom el, de azt már elárulhatjuk közösen, hogy ez a felkészülés, ez napokat vesz igénybe. Én ezt nem panaszképpen mondom, csak hát te is nagyon jól tudod, meg a hallgatók is, hogy amikor valamilyen érdekesség van, vagy világnap van, vagy születésnap van, akkor, hát akkor az ember annak utána néz, hogy el tudja mondani, hogy akkor mi történt a világban, vagy mi fog történni a világban, és hogyha Gina Lollobrigidának születésnapja van, bár kétféle születésnapja is van, akkor természetesen fölhívom telefonon, én ezt a tévében csináltam, de itt is, Posgai Zsoltot, a bírórendezőt, aki személyesen írt a drámát Gina és Fidel címmel, mármint Fidel Castro, és kint volt nála, és akkor őt kérdezem meg, hogy viselkedett magánemberként, meg fotósként Gina Lollobrigidére. Szóval így keresem meg mindig az összefüggéseket, vagy emlékszel te is, hát nem régiben, amikor volt a csóknak, meg az ölelésnek, meg a macskáknak, meg nem tudom milyen világnap, hát ennek nyilván utána néz az ember, és akkor elmesélem azokat az érdekességeket, hogy mi miért félünk a fekete macskától, és például az angolok meg miért ülnek hát mögöttük. Na ennyit, most nem akarom bőlére ereszteni.
0: Igen, ezek mindig megszínesítik a műsorokat, és én megfigyeltem, de talán a hallgatóknak is feltűnt, hogy te nem a klasszikus riporteri kérdéseket teszed föl általában, egy kicsit ilyen fonákjára fogod a beszélgetéseket. Mindig van benne valami olyan csavar, ami miatt extrán érdekes tud lenni egy beszélgetés, amiből azért szép számmal hallgathatnak minden héten nálad a matinéban a hallgatók.
1: Így van egyébként, és ez vonatkozik. Nagyon jól mondod, mert például, hogyha most mondok, nem azért, mert televízió, de televíziós példát, hogy ott ül velem szembe a meghívott vendég, aki nem tudom, például filmrendező, és akkor én mindig utána nézek az életének, hogy mi van, hogy van, és természetesen ezek a akár művészek, akár sportolók, hát felkészülten jönnek, hogy mi minden történik, én meg abból készülök föl, amit ők nem biztos, hogy elmondanának. Tehát az, hogy nálam ott van valaki, akiről kiderült egy hölgy, aki jótékonysági dolgokat csinál, de azt nem tudják róla, hogy például sárkányhajóban nevez. És amikor én mindig hozzá is szoktam tenni, hogy most akkor elsősorban az érdekel, hogy mivel foglalkozol, mit csinálsz azon kívül, ami a hivatalos, és akkor mindenki meglepődik, hogy a jótékonysági pszichológus hölgy például sárkányhajózik. Vagy ilyenek.
0: Góltotó szokott lenni a műsorban, és fociról sokat szoktatok beszélgetni a hallgatókkal, illetve hát a már-már mondhatni kollégákkal, hiszen azok a kvázi kollégák, akik hétről hétre bejelentkeznek nálad futball vagy egyéb sportügyben, ők is jelentősen emelik a műsor fényét. Na de honnan jött neked a futball szeretete ilyen mértékben?
1: Nekem a futball szeretete az úgy jött, hogy én soha életemben nem futballoztam. És akkor tisztességesebb sportokat üztem, hát nagyon jól tudod, jéghokiztem és teniszeztem, és teniszezett mind a mai napig gyerekkoromtól, és az az igazság, hogy régen, már úgy értem, hogy szinte gyerekkoromban, akkor azért néztem a foci meccseket, meg szeretem, meg minden, de most amióta, és ezt milliószor elmondjuk a műsorokban is, most az utóbbi évtized, vagy egy-két évtizedben, ez most már show műsor, és szóval megmondom őszintén, nem nagyok nézek végig, inkább csak összefoglalókat, úgyhogy ja, szeretem, mert a világ egyik legnépszerűbb sportja most már Amerikában, és pláne, hogy most lezajlott a futballvilágbajnokság, ott is lehetett tippelni, úgyhogy innen adódik, és akkor mint Puskás Öcsi bácsi mondta, mindegy, hogy hány gólt kapunk, csak mindig rúgjunk egyel többet. Most meg úgy megfordult a világ, hogyha valaki nézi a meccseket, persze van egy-két kivétel, akkor a 11 emberből a kapussal együtt 9-en beállnak a 16-os szélére, hogy nehogy jöjjenek a támadások, és akkor ebből a gyönyörű szép támadó futballból védekező futball lett, bár most a VB-n is voltak olyan eredmények, hogy 6-1, meg 6-0, meg minden, de hát ezek a kivételek. Na, ezért szeretem. Mert meglepetéseket hoz.
0: Ez igaz, és mindig jól kivesézitek az adott helyzetet.
1: Na, hát így van. Károly Józsi egyébként, aki 10 órakor mindig bejelentkezik, vagy fölhívom, aki állandó szakértőnek számít most már nagyon régen. Ő egyébként, szóval üzletember, de úgy értem, hogy üzlete van, és elnökségi tag, meg minden sportot űzött külföldön, belföldön, és csak ezért mondom, hogy én például én nem vagyok Fradi Drucker, mert így hát az ember nem drukkol egyiknek se hivatalból, mert az nem illik, vagy nem sportszerű, de például én olyan dolgokat tudok meg néha, amik már félig meddig publikusak, miután áll az üzletben minden reggel, szombat reggel 9-kor ott van Oroszvár, mármint a Ferencváros vezérigazgatója, és akkor az nekem mindig a Józsi megsúgja azt, hogy mit lehet már elmondani, ami publikus, vagy mit nem. Szóval ilyen, de mindig megelőzzük sokszor ezzel a negyed óra, 20 perces beszélgetéssel azokat, vagy a többi médiumot, akik akkor tudnak csak valamit elmondani, mikor már 100%, mi meg tudjuk már lebegtetni előtte. Ezért is szeretik ezt hallgatni, külföldön is.
0: Ez abszolút így van, tehát ugye látszik a szerver paramétereken, hogy hányféle országból hallgatnak téged is, illetve az egész poptarisznya.hu-t. Na, de térjünk vissza akkor a műsor szerkesztésére, ugye pontosabban hát a szerkesztés már elmondtad, de hogy zajlik egy ilyen napod, amikor a poptarisznya.hu reggel 9-től a hallgatókat köszöntöd? Tehát hogy jutsz el odáig, hogy reggel 9-kor azt mondod, hogy szép jó reggelt mindenkinek?
1: Hát ez úgy most arra gondolsz, hogy az a délelőtt, hogy telik el, vagy az arra való előkészület?
0: Hát az előkészületet szerkesztés oldalon már elmondtad, de ami még kimaradt technikailag bármilyen szempontból, azt nyugodtan mondd el, és hogy tehát a felkeléstől akár mondhatod gyakorlatilag a szombatot, de ha van még előtte valami, azt is.
1: De ez így van, tényleg a felkeléstől, de ez úgy van, hogy előtte természetesen pénteken, ez nem titok, föl szoktalak hívni telefonon, beszélünk, úgy nagyjából elmondom, hogy mi van, és mindig kérem a segítségedet, amit meg is kapok, mert és amikor reggel beérek, én általában beszoktam érni, miután 9-kor kezdődik a műsor, olyan 8:49, ez a biztos, és mert akkor még ott a legfrissebb dolgokat az interneten meg tudom nézni, és az oda vonatkozó olyan születésnap, vagy bármi, az oda vonatkozó zenét megtalálni, megkeresni, vagy természetesen azt is megnézni, hogy van-e a gépben olyan, ami engem még érdekel, és ha netán nincs, vagy nincs meg az a zene, akkor természetesen reggel mindig beszélünk, és te pedig a gyorsan pillanatokon belül bele tudod tenni a gépbe, hogyha olyan kívánság van, ami esetleg nincs benne, közben persze annyi zene meg minden van a gépben, de a kabarétól kezdve, hogy tényleg minden szinte meg lehet találni, és amit meg nem, azt meg te szoktad megkeresni, és megtalálod pillanatok alatt. És akkor ez így zajlik le, hogy akkor én még 8:30 és 9 között, akkor már a legfrissebbeket meg tudom nézni, és nagyjából ezt megszokták a hallgatók is, hogy nagyjából az időpontok megvannak, hogy mikor mire lehet számítani. Most úgy értem, hogy a külföld, belföld és az állandó hallgatóktól is. És akkor én mindig visszahallom, hogy jaj, de jó, mert akkor mindig tudjuk, hogy mire számítsunk, és ez nagyjából be is jön. És még egy dolog, ha már itt a Gótotót szóba hoztad, mindjárt mondjuk, hogy mire lehet ma is tippelni, szóba hoztad, akkor annyi, hogy hát ezt te nagyon jól tudod, hogy mindig beérkezik, legalább, mit tudom én, 30, meg 35, és akkor már tőlem nagyon sokszor megkérdezték, hogy hogy van ez, és hogy ez nem létezik, mondom, de létezik, mert például Berettyó Újfaluról, onnan az egész utcácsapat és az egész rokon

0: fogni magából, akkor te otthonról megcsinálod, és hogyha nekem az egyik monitor, vagy műhelytitkokat mondjak, sötét, és nem tudni miért, akkor te otthonról megcsinálod. Szóval ez félelmetes. És ilyen az együttműködés most már, csak azért is mondom, mert mind a ketten is szoktunk beszélgetni, és ha sorsolni kell, akkor is nyilvánosan vele sorsolunk, és a nyertest pedig be szoktam kapcsolni.
1: Igen, igen, ez olyannyira így van, hogy a kedves feleségemmel pont ezt beszéltük, meg még veled is reggel, hogy mi dombira kelünk. Tehát, hogy fölhívsz, és akkor mi már biztos, hogy fönn vagyunk ilyen 8:30 környékén, oda kihagytál egy momentumot, hogyha jól figyeltem, miszerint szombat reggel te fölébredsz otthon. És igen. Onnantól a stúdióba érésig, vagy a stúdióig, hogy leülsz a gép elé, addig vajon mi történik?
0: Már a felkeréstől?
1: Igen, igen.
0: Na tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem, mert általában viszek magammal egy szendvicset, és akkor amikor felkelek, én nagyjából minden napot almával kezdem, mert jó esik, és ez gyerekkoromtól megszoktam.
1: Várj, mikor kelsz?
0: Hát várjál, azt mondja, hogy indulok 7:30, 7:45, hogyha megszólal az óra. Hát mostanában sajnos magamtól is fölébredek, és akkor az van, hogy én mindig elindulok, nem titok Budáról, a Buda gyöngyétől, és akkor oda a 13. kerületbe megyek kifelé, az egy olyan 20-25-30 perces út, attól függ, milyen a forgalom, de mióta ez a nagyszerű biciklisáv megvan a Váci úton, akkor azért szombaton reggel üres még a félváros 3:48, ott viszont már sorba kell állni, mert igaz, hogy biciklis nincs, csak az egy sávon lehet menni, de hát ezt már kiveséztük műsorokban is, és akkor amikor beérek, akkor az az első, hogy lepakolom a cuccokat, és előkészítem, amit ott meg kell csinálni, és beülök a gépbe, úgy, hogy amikor téged hívlak olyan 8:30, hogy ne kelljek alán, addigra én már az aznapi legfrissebb dolgokat meg tudom nézni. És akkor valamikor, hogyha már itt a kajáról volt szó, akkor az úgy van, hogy amikor az első olyan negyed óra van, ez általában olyan 2:30, 3:40 vagy pedig a Károly Józsi a futballszakértő után, akkor szoktam a szendvicset megenni, amire kristályüveg van. Ennyi.
1: Kedves egészségedre, Dombikám. Az a kérdésem, ha nem akarod, akkor nem válaszolsz rá teljes mértékben, ugye? Azt lehet tudni, hogy egészségügyi okok miatt nem tudsz te most műsort készíteni. Mi az, amit elmondható a hallgatóknak ebből az állapotodat illetően?
0: Ebből elmondható minden tulajdonképpen, mert annyi van, hogy hát azért mondom, hogy csak tulajdonképpen a külseje, a belseje az már nagyjából rendben van, de hazafelé megbotlottam a lépcsőházban, a földszinten, és elestem. És egy marha nagyot estem, de olyannyira marha nagyot, hogy a jobb kezemet mikor letettem, akkor ott felszakadt, és elkezdett vérezni, meg minden az ég a világon, és akkor annak a kezelése később kezdődött aztán utána, úgyhogy a János kórházban az egészet befáslizták, mi kaptam egy tetanusz injekciót is, megkérdezte a doki, hogy mikor kaptál tetanuszt utoljára, mondom, gyerekkoromban, hát akkor nehogy fertőzés legyen, adunk egyet azt is, és mindent kivizsgáltak, minden is bekötözték a kezem, a mindenféle fertőtlenítés után, de akkor, ahogy még az ujjaim se látszottak ki, szóval semmi, és mire ez a seb begyógyul, az legalább 3 hét, és addig 2-3 naponként, ott a Kapás utcában van az idevonatkozó rendelőintézet, oda el kell mennem átkötözésre, hát most éppen megcsinálták, akkor megyek hétfőn, és akkor így telik. Hát most már annyiban könnyebb a dolog, hogy az ujjaim vége kilátszik csak. Hát ez marhára fáj, mert hát beütötte az ember a kezét, és nem csak a seb. De megnyugtatott a János kórházban a doki, és azt mondta, hogy még 3 napig sokkal jobban fog fájni, de aztán nagy csendesedik. Hát a lényeg az, hogy nem tudom kezelni a pultot, és hát ez a legnagyobb gond, de hát akkor miután az idő szalad, és mint annak idején Bétót László mondta, hogy ez egy zenés rádió, akkor sok jó zenét hallgassunk, és akkor elmondom a Goltótó tippet. Rendben?
1: Rendben, bár egymás közt, meg most már egy adásban is elmondhatom, hogy azért érte nekünk annyit, mint a zenék, sőt.
0: Jaj, de rendben. Köszönöm szépen. És akkor vasárnap

0: Lesz, tehát holnap, mert ugye elindult itthon a bajnokság, most már nem kell külföldre tisztelni, méghozzá Paks-Ferencváros mérkőzéssel, holnap este 8-kor kezdődik, a paksiak nagyon jó, és már indultak a nemzetközi kupában a Fradi is, azért is választottam ezt a meccset. Paks-Fradi holnap.
1: Tehát akkor holnapi Paks Fradira lehet tippelni. Én amondó vagyok, hogy mivel ugye Dombi most nincs a stúdióban, én is a külső stúdióból szólítottalak meg, tehát hamarosan megszakítjuk ezt a kapcsolatot, és jönnek a zenék. Azt fel tudom ajánlani, hogy készült egy Facebook poszt a műsor változás kapcsán, hogy ma ugye te nem vagy, és hogyha oda a kedves hallgatók ez alá a Facebook poszt alá tippelnek Goltotót, akkor ezeket figyelembe tudjuk venni, és én nagyon bízom benne, hogy jövő héten már akár közösen, akár te magad önállóan el fogod tudni készíteni a főstúdióban élőben a matinét.
0: Az nagyon remélem én is, csak azon múlik, hogy miután az egész kezem államban át van kötve, hogy nem tudok autót vezetni, de ez megoldódik, mert van tömegközlekedés is. Akkor viszont köszönöm szépen, hogy visszahívtál, vagy megfelhívtál. Hallgatóknak továbbra is minden jót, és akkor, ha már magánemberként is beszélgetünk, akkor 11 órakor nagyon várlak benneteket.
1: Jó? Igen, igen, mert nem titok, hogy mi találkozunk ma is különböző egyéb magán és mondjuk így, hogy munkaügyben is, illetve hát nem csak tömegközlekedés van, ugye megbeszéltük, hogy meg tudjuk oldani a beszállításodat is, ha szükséges. Mára is terveztünk egy ilyet, ennyi kulisszatítok, még talán belefér, csak ugye most jelenleg, ahogy mondtad, annyira fáj a kezed, hogy nem annyira tudnál itt tevékenyen részt venni, meg hát sokkal tovább tart minden, ugye, mert te jobbkezes vagy, és ha jobbkezed sérült, bal kézzel meg ugye az ember ilyenkor elég ügyetlen.
0: Hát meg főleg az a baj, és ezért is mondom, hogy a legnagyobb baj, hogy ahogy be van fáslizva a kezem, írni se tudok vele, nemhogy gépet kezelni, úgyhogy hát ez van, de hát most akkor fejezzük be vidáman a dolgot, hajrá, és akkor remélem, hogy elindulunk, és akkor várlak benneteket.
1: Mi pedig várunk vissza a stúdióba. Dombovári Gábort hallották, kedves hallgatóink, momentán matiné nélkül, de hamarosan bízom benne, hogy matinéval együtt. Köszi, Dombi, jó bulás
0: köszönöm
1: neked, szia-szia! Kedves hallgatóink, ennyi volt ez a kis rövid szösszenet. Innen a külső stúdióból Dombovári Gáborral, én Popovics László vagyok, és búcsúzom önöktől a további kellemes rádiózást, és további jó poptarisznia.hu hallgatást. Szép hétvégét!

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznyak.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
0: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vigye magával a poptarisznyát.
1: Mi nem okozunk csalódást.
0: Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat kaphat.
1: A poptarisznya.hu-val még a nyár is kellemesebb.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égiek tudják.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

poptarisztja.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu. Podtalisznya!
2: Flip the script is back in the house. Flip the script is back in the house.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: régóta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és lágerzenékkel.
0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás lágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor zene versus Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
2: És most kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Popovics László.

0: ez nagyon nem volt egyszerű. No, hát kedves hallgatói, kedves pajtások, jelentem, hogy pillanatokon belül elkezdődik az extra nyári koktél. Nem péntek, hanem szombaton, és nem 19 órától, hanem 20 óra után pár perccel, de talán most már neki tudunk kezdeni. Volt mit minden, elindult egy szombati Zeneverzum ismétlés Hudák Misivel, volt itt Zeneverzum ajánló promó, és a többi. Nagyjából sikerült azért úrrá lenni a helyzeten. Rá kellett jönnöm, hogy nem tudok én száz felé szakadni egyszerre. Természetesen ma sem voltunk itthon, hogy készüljek a műsorra, de azért nagyjából még műsor kezdet előtt sikerül hazajutni. Úgyhogy kezdődik ez a bizonyos, ominózus program. Ezúton is köszönjük Hudák Misinek a műsoridőt, és bízom benne, hogy itt vannak még a kedves hallgatók, és van kedvük nosztalgiázni a következő órákban. Az igazi, korabeli, nyári hangulatban, tehát igazából jellemzően a 80-as évek hangulatát próbáljuk elővarázsolni, de lesz itt egy pici 60-as, sőt 70-es évekbeli hangulat is. Meglátjuk, hogy hogy alakul, pontosan úgy, mint ahogy a péntek esti koktél, ad hoc, illetve hát menet közben alakulunk. Na, hogy mi lesz ebből? Meghalljuk közösen, összehozzuk. Készen álltok, pajtások? Mert akkor indulunk.
1: Ez a péntek esti, nyáresti, nyáresti extra koktél Popovics Lászlóval, a hallgató pajtásokkal és Sanyi pajtással. This is the sound of radio.

0: Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves poptarisznya.hu hallgatót az éterben, már amennyiben egy internet rádiónak lehet bármi nemű étere. Egy biztos, hogy nem péntek van, tehát ez nem péntek esti koktél, hanem szombat. Szombat este nem 19, hanem 20 óra múlt pár perccel. Az viszont biztos, hogy én Popovics László vagyok, illetve ti kedves hallgatók, innentől kezdve pajtások a teljes program ideje alatt, hiszen ez az extra nyári koktél. Mondjuk így, hogy külön kiadás. Péntekről átcsúszott szombatra, ezúton is köszönjük Hudák Misinek a műsoridőt. Igyekszünk megszolgálni minden szépet és jót. Nyilván is itt nem fogjuk helyettesíteni, mert ez egy teljesen más jellegű és hát felépítésű program. Ugye Misi zeneverzumáról azt kell tudni, hogy ő élőben keveri össze a dalokat, mint egy kitűnő DJ, hiszen hát ő az is. Technikailag is kimondottan kifejlett. És közben a saját gondolataival szórakoztatja, tanítja a kedves hallgatókat, és ez azt hiszem, hogy nem túlzás, hiszen mindig vannak olyan magvas gondolatok a zeneverzumban, amit érdemes megfogadni. Olyan magával ragadó az egész. Na most ez a mai program egyáltalában nem ilyen lesz, hanem a megszokott péntekesti koktélos bohózkodás Sanyival, a tanácselnökkel, a Tempó KTS kollektívájával, és vastag-vastag, nagyon komoly nosztalgia faktor az időgépünk segítségével, hiszen vissza-vissza fogunk révedni a múltba, belehallgatunk korabeli 70-es, inkább 80-as évekbeli rádióműsorokba, tehát tényleg 100%-osan kapcsoljuk a múltat. A tévéműsorokba is belefelülünk, illetve hát lesznek itt egyéb vidámságra okot adó tényezők, és hát igyekszem nyári dalokkal is szórakoztatni a kedves nagy érdeműt, vagyis a hallgató pajtásokat. Facebookon, hát 10 perc adás kezdés előtt megjelent egy Facebook poszt ennek kapcsán, ide várjuk a beköszönéseket, www.facebook.com/poptarisznya. Majd a kérdezünkben lesznek játékkérdések is, ki kell találni bizonyos dolgokat, oda is, vagy ennek kapcsán is oda várjuk a helyes megfejtéseket, a többit pedig menet közben meglátjuk. Én azt hiszem, hogy nincs más dolgom, mint hogy nagyon kellemes szórakozást kívánjak a ma estéhez, nagyon kellemes nyári időtöltés és jó nosztalgiázást kínálunk voltak éppen ebben a pillanatban, ezennel és azonnal mindenkinek a következő néhány órához.
1: Ez a péntek esti koktél nyári különkiadása.
0: Még mindig szombat este van ám, ne felejtsétek pajtások. Nyári hangulat a Dollyról jó voltából. Némi visszaszámlálása a címben. 1, 2, 3, miénk a nyár?

0: Nos, pajtások, megvan a hangulat, megvan a napsütés. Anyikám, gyere ide a mikrofonhoz, és mondd azt, hogy süt a nap. Csanyikám. Sanyu azt jelentette tényleg, hogy süt a nap, most pedig... Sanyi azt állítja, hogy üdvözli a kedves hallgató pajtásokat, és én abszolút elhiszem neki, higgyétek el ti is neki. Pajtások, körülnézünk itt a Facebookon, nem tudom, időrende vagy sem, Bicó Tamás pajtást látom elsőként ebben a pillanatban. Nagyon szép, jó estét mindenkinek, köszönjük szépen. Mátyás Tibor pajtás volt a következő, hurrá hajrá előre pajtások, örömmel várom én is ezt a szenzációs esemény kezdődik. Nagyon jó, ez ilyen Sanyis megfogalmazás, viccesen. Köszönjük szépen, azt mondi, hogy Perez Gábor pajtás a következő, nagyon-nagyon jó üdvözletem minden hallgatótársamnak, köszönjük szépen mindenki nevében. Zarándok Balázs pajtás a következő, sziasztok minden kedves hallgató pajtásomnak, szép estét és jó nosztalgiázást kívánok. Nekem köszönet, nekem a tegnapi kitartó munkát. Igen, jöjjenek ma is a jó nyári nosztalgikus dolgok, igyekszünk. Kedves Gábornak pedig köszönjük a kitűnő rádiókészülékes animációs képet, ez nagyon szép, nagyon jó. És Tóthwolf Attila pajtás is meglepett minket egy szombat péntek esti koktél képpel, ahol én ott valamit keverek és öntök kifele. Látod, Sanyikám? Ezek a minőségi munkák. Ez a jó kép, nem? Nem az, amiket te csinálsz itt a ZI-jal a Facebookra, ugye? Ugye? Na kérem, hát van honnan tanulnunk, ugye? Köszönjük szépen Tóthwolf Attila pajtásnak is a kitűnő képet, mint ahogy Kenyeres Gábornak is köszöntük az e-mailt. M-tanú Ildikó pajtás a következő. Sziasztok, legyen szép és tartalmas este a tegnapi lájtos koktél folytatásaként mindannyiunk számára. Lacinak és Sanyinak kiváló konferálást is legyen. Ma is rock, sarok, oké. Okay. Valamit kezdünk vele, hamarosan a többi beköszönés, hű, látom, jönnek itt a pajtások, és persze lesznek játékok, és sok minden más még a mai extra nyári koktélban. No, de pajtás, ha már játék. Na figyeljetek, pajtások, ez a dal, ezt a dalt megkérdezi a tanácselnök, jó?
1: Nos, kedves pajtások! A kultúrból kérdezem ti tőletek, pajtások, hely! Mellik filmben hallottátok ezt a dalt, amikor láttátok? És amikor láttátok, akkor mit láttatok? A film címe mi volt, pajtások? Esetleg milyen situációban láttátok ezt a dalt, pajtások, a filmben?
0: Hát ezt jól megkérdezte a tanácselnök. A kérdés viszont jogos. Tudjátok, pajtások?

Vagyok a kultúrból pajtások. Tehát akkor melyik filmben hallottátok, amelyiket láttátok ebben a filmben, és a dal melyik filmből volt hallható szituációilag is, akár megírható helyes megfejtés. Most pedig örvendietek pajtások, innésről a kultúrból egy 1977-es hanglemezről dalol nekünk Csuka Mónika és a Beatrice együttes pajtások Funkit. A két szerző Csuka Mónika és Nagy Ferenc. Tempo meg Funki a kultúrból pajtások.

kultúrból a tanácsának. Mert hiszen ugye a fiúk csajoztak, csajok meg fiúztak. Szóval a szerelem körül forog a nyár a múltba.

0: pár évtized eltelt, és mégis működik a dal. Köszi, Belga! A zene a fiatalság mámora pajtások.
1: Daniék a szép lábar várnak ránk, mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömeg nyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao. Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra. Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jótolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy lenne kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a parketre.

Na most ez nem is úgy volt, mert én nem is ittam egyáltalán. Közülünk senki, csak a Sanyi. A Sanyi viszont tényleg dülöngél, ez igaz, szóval ennyiben igaz volt. De ez teljesen normális, üzemszerű működés, hogy dülöngél, szóval ezzel semmi baj nincs. A kedves pajtások hozzászólásait, illetve beköszönéseit firtatjuk itt a folytatásban egy picit. Egyébként hozzáteszem, hogy ennek a dalnak, már mint a Gyerek, kislány, gyerek című dalnak, van egy harmadik változata is, amiben még a Repülők, illetve Bétót Laci szerepel. Ezt majd kicsivel később mutatom be, jó, mert lehet, hogy már sok lenne így egyszerre a pajtásoknak, bár bízom benne, hogy nem. És kérem szépen, volt itt egy kérdésünk is, ugye mi szerint a Café-Café az miben hangzott el, melyik filmben? És hát valóban jöttek helyes megfejtések, Kincs, ami nincs, ugye már ez a helyes megfejtés, és akkor nézzük, Mátyás Tibor pajtás, Café-Café, a jó kis Kincs, ami nincsben szólt, a Kalóz kapitány fejhallgatóiból, vagyis hát a fejhallgatójából csak két füle van, tehát igen, tehát jogos a dolog, stimmel. Zarándok Balázs pajtás a következő, Kincs, ami nincs, egy Kalóz hallgatta a rádióján, lejjebb veszem a visszhangot, mert tiszta tanácselnök is vagyok, köszönjük szépen, Sanyikám, Gerencsé Csaba pajtás, Kincs, ami nincs, Kalóz hallgatta a fejhallgató sétáló rádióján, stimmel. Ajaj, izémán, na, a két pofoszkodó, hogy is hívják a filmüket, na, nem találom el, na, ő már M. Danó Ildikó pajtás, nyilván tudja, csak viccel, de milyen jól tette. Tóthwolf Attila is megfejtette, Kincs, ami nincs, és még egy ilyen kis képet is tett ide. Én azt hiszem, egy másik filmből, de Bud Spencer látható rajta. Vidám a dolog. Sőt, kettőt is kaptunk tőle. Nagyon szépen köszönjük. Hát a beköszönésekkel még le vagyunk maradva, hamarosan folytatjuk. Gyorsan mondok egyet. Úgy látom, hogy Jani Madla az, aki szép estét kívánok mindenkinek, és jó zenehallgatást. Üdvözlet a stúdióban mindenkinek, felkiáltással üzent, vagyis köszönt nekünk és mindenkinek. No de, akkor ha már itt tartunk, akkor... Az a gond, hogy nem emlékszem, hogy pont hol tartottam. Ja, megvan, igen. Szerintem M. Danó Ildikó pajtás beköszönését már olvastam, de ha mégse, akkor most megint. Sziasztok, legyen szép és tartalmas este a tegnapi lájtoskok. Igen, ezt tényleg mondtam, bocsánat. Mátyás Tibor azt írja, én sajnos nem voltam jelen az előző ősi órán, így a panelépítési dologról lemaradtam, szóval alig várom, hogy erről is szó essen. Hát valamit összehozunk itt Sanyival, kimegyünk majd a korabeli panellakásépítésekre, és hát valamit majd ott ügyködünk. A folytatásban szintén a mai programban azt mondi, hogy juhé, én itt vagyok, figyeljetek ám, nagypacsi pajtások, Szeva Superman Laci, ez már Gerencsé Csaba pajtástól szintén, és Szerencsi Tamás pajtástán a következő, aki koktélos képpel köszönt be hozzánk, strandoló jókedvben gazdag szombatestét minden pajtásnak, nyáresti csillagok fénye napszemüvegeken, lángos sülthek, narancslé, sör és naptej illata a levegőben, a Zeneverzum és Hudák Misi most jól megint

érdemelten nyaralni megy, hogy legközelebb nagyobb ragyogást érjen el. Avagy a szombat esti lázat jó értelemben hozza a Tempó Kts. Tagja is, vezetői Laci és Sanyi, ősvezető, nagyon szépen köszönjük. Szombat esti koktél, ez már Remdanú Ildikótól. Hamarosan többi beköszönés, a többi gondolat, viszont most nyári hangulatban megyünk tovább. Sanyikám, miért nézel így rám? De akkor mondanál valamit a mikrofonba. Nyomd már meg azt a gombot, Sanyi! Come on, dance now! Azt se baj, ha táncolsz. Én meg mutatom a pajtásoknak, hogy táncolsz, jó? Hogy azt mondja, Sanyikám?

0: igazolati hangulat nyári időszakban, hiszen nyár van, nyár, röpke-repke száll, és különben is itt Budapesten egyébként már nagyon szép idő van, bízom benne, hogy a hallgató pajtások közel körzetében is ez volt a jellemző, és hogyha így van, akkor jogosan ünnepeljük itt a nagy nyári koktélban a nyári hangulatot, nosztalgikus hangulatban, és hogyha nosztalgikus hangulat, és mondjuk 80-as évek, akkor azt kell mondjam, hogy egy ember mindenképpen megkerülhetetlen, aki hát voltak éppen a 70-es évek szülötteinek, de még talán az előtte és az után lévő generációnak is bearanyozta a gyermekkorát, vagy a fiatalkorát, vagy a szórakoztatási, szórakozási lehetőségét, akár a bulikon, akár a televízióban. Ki lehet ő? Hát kérem szépen, Dévényi Tibi bácsi, most már bácsi, akkor még simán Dévényi Tibor. És hát van egy olyan nagy szerencsék, hogy Sanyi megkérte, most már ugye mondhatom így, hogy Tibi bácsit, és hát ő segít nekünk néha konferálni a szilveszteri műsorokban és ilyen kiemelt programokon, mint a mostani, úgyhogy hát megkérnének Sanyikám akkor a megbeszélteknek megfelelően, ugye Tibi bácsit felkészítette már Sanyi, hogy akkor mi várható itt, és akkor most konferálásban segít nekünk Dévényi Tibor, úgyhogy akkor most következzen is, Sanyikám, tiéd az éter, meg a mikrofon, meg a minden, és akkor itt Tibi bácsival hozzatok össze valamit. Kérlek, hogyha lehetséges.
1: És akkor most zenélni fog itt nektek a Dolly Roll együttes.
0: Van egy kis, nem, az már volt Tibi bácsi, volt.
1: YouTube.
0: Az se rossz, az még nem
1: Tina
0: volt.
1: Tina Turner.
0: Lehet, de valami filmesebb.
1: Tizipok csodapok.
0: Jó, de nem azt a filmet, Tibi bácsi.
1: Popeye.
0: Jó, de most már volt, tehát volt egy film zene, és akkor arra
1: Macska
0: kéne.
1: Macskafogó.
0: Az is jó, csak nem a zenéje, hanem
1: kis masza.
0: De azt is majd később ki kell találni, Tibi bácsi, nem egészen.
1: Akkor Donald Kacsa.
0: Igen. Jó, akkor mondjuk egyet Tibi bácsi, hogyha lehetne.
1: Karate és Kobra.
0: Ne, valami előadott, zenei előadó Tibi bácsi.
1: Natalie Cole.
0: Jó, akkor majd Tibi bácsi, kicsit később még, akkor úgy látok, hogy Sanyi rosszul készítette föl, nem baj, akkor most zenélünk, addig fajtások, összeszedjük magukat, és hát megpróbáljuk Tibi bácsit felkészíteni. Nem ő tehet róla, szerintem Sanyi rontott el a dolgot. Nyári hangulat és a szerelem természetesen vele járója. A csapat neve Light. És ha már bolondozunk, akkor Bolond Nyár a dal címe.

Tóth Wolf Attila pajtás egyre durvább a képeket, vagy durvább képeket állít elő rólam, rólunk itt, azt mondja, Koktél Ős Popovics László ősvezető pajtás, és egy elég furcsa ruhába sikerült engem bújtatni, gondolom, hogy AI némi segítséggel, vagy némi AI segítséggel. Itt érdekes, mert ugye a nyakkendő piros, tehát az voltak éppen mindenképpen pajtási, tehát ugye úttörő, na de hát nekem fura ez az ing, ez olyan, mint hogyha nem úttörő ing lenne, mert nem fehér, ugye? És hogyha nem úttörő, mert mondjuk nem fehér az ing, akkor mi lehet pajtás? Na gondolkozzunk ezen egy kicsit, hogy hívják azt a csapatot, vagy azt a gyülekezetet, mondjuk így inkább nem jut eszembe jobb szó, akiknek ilyen, azt hiszem, hogy zöld nyakkendője van, és nem fehér az ingjük, hanem ilyen, nem is tudom, milyen színű ez, ilyen világos szürke talán, vagy nem is tudom. No, hát ha van ötletetek, mondjátok meg, mert én tudom, csak nem jut eszembe. Sanyi meg, hát Sanyit hagyjuk. Na mindegy, szóval ezek vannak. Nem tudom, pajtások, hogy mit szólnátok hamarosan egy pici kabaréhoz a nyár kapcsán, illetve a Balaton kapcsán. Csak annyit mondok, hogy Markos Nádas és Balaton, na, van-e kedvetek hozzá, írjátok meg, hogyha van kedvetek, és akkor, ha lesz kedvetek, akkor lesz, ha meg nem lesz, akkor is lehet, hogy lesz. Igen, megkaptam Tóth Wolf Attila pajtástól. Cserkész, bizony. Cserkészek, igen, tehát a cserkészeknek van ilyen színű ingjük. Köszönjük szépen. Zarándok Balázs még azt írja, hogy három kívánság Tibi bácsi apropóján. Valóban. Úgy látom még, hogy Nagy János pajtás is beköszönt, üdv mindenkinek, és Hajcsár Attila kolléga is becsatlakozott, szép, jó estét, jó szórakozás, hát mostantól ő is pajtás, úgyhogy Attila ezt nem úszod meg. Van a mi beköszönések szerintem, amikkel le vagyunk maradva, hamarosan ezt is összevadászom, na de pajtások, hallgattunk ma már egy gyerekislány gyerét, vagy még nem? Nem is tudom. Ugye mondtam, hogy van egy harmadik változat, amiben Bétót László rappel, és a repülők zenél. Csuka Mónika ugyanúgy éneke, bántbod, nem, bocsánat, ebbe azt hiszem már Szulák Andrea énekel. Ugye. És persze a repülők meg zenei alapot szolgáltat. Hallod?

Kedves pajtások, újra a tanácselnök a kultúrból céljából okoztál. Kérdés körforog fent pajtások a kultúrban. A következő dal melyik hölgyről szól, amelyiket a televízióban nézhettük őt. Emlékeztek a pajtásokra? Figyelmesen figyeljétek meg a dal szöveg részleteit. Sírjátok meg, ha van kedvetek, kiről szól a dal felvétel szövege.

0: Bizony, bizony, bizony, jöttek helyes megfejtések. A 100 volt Celsius Júlia című dalának megfejtése érkezett. Megközben én itt kivertem mindenféle kivezérlési jelző maximumot a LED kivezérlési jelzőkön, de most már visszafogom magam, illetve Sanyit próbálom itt visszafogni, hiszen ő állította be a pultot, na most azt hiszem nagyjából megvagyunk. Jó, tehát igen, tehát Kudlik Júliáról szólt a dal. Igen, valóban is van hozzá egy videoklip, egyébként meg lehet nézni. A Sanyi azt mondja, hogy a Jatubon, az a YouTube. Igen, köszönjük szépen. És Sanyikám, fantasztikus. Úgy látom, hogy egyelőre, ja nem, mi többen is megfejtették, hoppá-hoppá. Tehát ugyebár Mátyás Tibor, Zarándok Balázs pajtások, illetve M. Danó Ildikó pajtások fejtették meg ez idáig. Valóban ez a helyes megfejtés. Nagyon szépen köszönjük, és közben, ugye nem jött még visszajelzés a tekintetben, hogy kabarékodjunk-e a műsorban, de majd idővel fogunk. Addig viszont az időgépünk segítségével, ha sikerül, visszarévedünk a múltba, és kapcsolunk valamit, ami több hozzászóláshoz is passzol. Hogy milyen vonatkozásban, közben azért hallgatok el néha, mert annyit kontrollálom, hogy mit művel az időgéppel, hiszen nekünk arra most abszolút szükségünk van. Igen, azt hiszem, hogy igen, megvagyunk. Tehát arról van szó, pajtások, hogy itt az előbb ugye szót, hangot kapott Dévényi Tibor, szóba került a három kívánság, és ugye Bétót László is reppelt. Na most hogy lehet ezt a hármat összehozni? Na nézzük meg az időgépünket, hogy mit lehet ennek kapcsán tenni.
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: Nem tudom, melyik pajtás emlékszik rá, annak idején volt egy olyan három kívánság műsor, ahol a három kívánság egy gyermek kívánságával kapcsolatosan ellátogatott Bétót László poptarisznyájába élőbe. Tehát Dévényi Tibor azzal a gyerekkel, aki azt kérte, hogy bemehessen Bétót Lászlóhoz a poptarisznyába, közösen bementek, és ott forgattak, miközben élőben szólt a poptarisznya a Petőfi Rádió stúdiójából. Na ezt rakjátok össze, pajtások, ide kapcsolódunk most be az időgépünk segítségével a következő percekben. Hallgatsak!
2: A következő kívánság a Rádió 36-os stúdiójában teljesül. Itt van a Kalipszó és a Poptarisznya főhadiszállása, és természetesen a házigazda Bétót László. És hogy kerülünk ide, azt elmondja Ráb Laci, aki Nyíregyházáról írta a levelét.
3: Az volt a kívánságom, hogy Bétót Lászlóval szeretnénk találkozni, és szeretném vezetni a poptarisznyát.
2: No, és azt mondtad, hogy még kérdéseid is lesznek Lacihoz, mik azok?
3: Az lenne az első kérdésem, hogy hogyan lettél rádió műsorvezető?
4: Én mindig szerettem a zenét, nagyon szerettem a rádiót, és ezt a kettőt megpróbáltam valahogy összehangolni. Én nagyon sokáig diszkóztam, de rájöttem arra, hogy az nem igazából jó, nem igazából barátságos, mert vagyunk mond 3-4 ezeren. Ugyanezt az ember a rádióban csinálhatja, akkor vagyunk 1,5-2 millióan. Lényegesen szimpatikusabb a számomra, és én nagyon megszerettem a lemezeket, nagyon megszerettem a stúdiókat, nagyon megszerettem ezt a világot, és miután csak élőadást gyártunk, csak élőadás a Poptarisznya is, na meg a Kalipszó valamennyi adása, na jól érzem magam benne, és azt hiszem, ameddig lehet, még csinálom is.
3: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy szerinted ki az igazi diszjoké, aki a diszkókban ülve szolgáltatja a zenét, vagy aki itt rádióstúdióban vezeti a műsort?
4: Én azt hiszem, hogy két különböző kategória. Itt a rádióban el kell találnod közel 1,5 millió embernek az ízlését, a klubban pedig el kell találnod néhány száz embernek az ízlését, ami általában adott, hiszen minden klubban vagy a funkit szeretik, vagy a diszkót szeretik, vagy a rockot, szóval mindenhol szeretnek valamit, és ott könnyebben meg lehet találni az összhangot. Ezt egy picit könnyebbnek érzem. Rádióban sokkal nehezebb, mert nem látod az embereket. Csak tudod, hogy valahol ott egy rádió, egy doboz hátam mögött ülnek és hallgatnak téged, de a klubban látod, így a rádió egy picivel nehezebb, de ettől szebb.
3: És honnan szerzett be vadonatúj lemezeidet?
4: Egy nagyon régi lemezgyűjteményem van, tehát saját magamnak vásárolok hanglemezeket, és a rádiónak is vásárolok lemezeket, természetesen két különböző keretből. Így a kettőből jönnek össze azok az újdonságok, azok az új lemezek, melyeket a Poptarisznyában hétről hétre bemutatunk.
2: Na hát ez volt a riport, most következik a műsorvezetés. Hát Laci, megengedett, hogy a másik Laci egy kicsit segítsen neked vezetni a műsort?
4: Természetesen, üljél majd le.
2: Na hát akkor még azt is eláruljuk, hogy az osztályod otthon hallgatja ezt a kis jelentkezésedet a Poptarisznyába, és majd elmondják a véleményüket is, hogy hogyan vezetted itt élőben a műsor, jó? Foglalj helyet ott Laci mellett, látod, Laci már éppen oda ment, éppen konferálja a következő számot, te mellé ülhetsz, és utána te is konferálod a következő számot.
4: Na kérlek, gyere, foglalj helyet én nálam. Meg volt tehát Janet Jackson és a teniszversenyek. Nevezés a helyszínen. 5 perc a 4-6 után abszolút csak bemelegítésképpen, Laci, mondjál néhány szót magadról. Honnan jöttél? Diszkózol-e, ha igen, mióta?
3: Nyíregyházáról érkeztem, a 15-ös számú József András általános iskolából. Itt rendezünk körülbelül havonta pénteken diszkókat. Most pénteken volt a 8-os banketten.
4: Milyen volt?
3: Hát nem volt kifejezetten jó.
5: A diszkóban, általában diszkóban, hogy milyen zenét hallgatok szívesen a rádióban, mondjuk a Poptarisznyából. Osztálytársaim legjobban a Brossz együttes és a
3: Munkin. Minden együttest meghallgatok, mert érdekel mindenféle zene.
4: Vagyis mindenevő vagy, ami a zenét illeti, és egyébként is mindenevő vagy? Van kedvenc ételed?
3: Nincsen, sok mindent szeretek.
4: Most az osztálytársak lent vajon Nyíregyházán hallgatnak-e bennünket?
3: Igen, hallgatnak. Egyik osztálytársamnál összegyűltek, és ott hallgatják a rádiót.
4: Uh-huh. Hát kérlek, tiéd a mikrofon, az ország és a világ rád figyel. Megkérlek, légy műsorvezető a Poptarisznyában, és konferáld fel a most következő dalt.
3: Köszöntöm hallgatóinkat és elsősorban osztálytársaimat, nekik ajánlom az első dalt, amelynek előadója a New Kids on the Block. A felvétel címe Step by Step, azaz lépésről lépésre.
4: Jó van, most fölrakjuk a rezsőrt.
6: Vadonatúj, vadonatúj. Innen pedig kell nekünk a 5-ös számú.
4: Gyere.
3: Most mit kell mondanom, hogy...
4: Itt a Poptarisznya műsorról mondasz, hogy 7 perc múlva lesz, 17:30. A New Kids on the Block játszik, gyere.
3: Itt a Poptarisznya műsora, 7 perccel 17:30 előtt a New Kids on the Blockot hallottuk.
4: Meg picit még menjen azért, jó?
5: Poptarisznyában te voltál a sztár az elmúlt percekben. Nagyon érzékel választottál ki két zenét, két olyat, amely nagyon sokat szeretek az országban, és amely a legfrissebbek közé tartozik. Miközben ugye mi zenélgettünk, önfelettel nézzük a teniszt, legalábbis itt a 36-osban, a sportstúdióban pedig a focit. Szeretnéd jobban a teniszt vagy a focit?
7: Talán a focit.
5: Focizol is? Van valamilyen sport, amit űzöd?
7: Igen, sakkozom.
5: Az sem egy jó sport, de nem árt, hogyha erőllét együtt. Ez azt mondják a sakkozók, hogy a szellemi erőllét, ez nagyon komoly fizikai erőllétre van szükség.
7: Van benne valami.
5: Szoktál futni? Csak a
8: sakkozók. Csak a intim kérdés.
5: Igen.
2: És kedves nézőink, a Poptarisznya régi kerékvágásában Bétót Laci föltett egy számot, addig egy kis beszélgetés, egyetlen egy rövid kérdésem volt mind a kettőtöknek. Milyen volt? Neked milyen volt, Laci, diszkózni a Poptarisznya stúdiójában?
3: Hát ezt nem tudom elmondani, ez nagyszerű érzés volt.
2: És milyen volt szerinted, Laci?
4: Kitűnő volt, csak mindig megnyomod a magnót, én meg ezt kikapcsolom majd addig. Nem volt lámpalázas. Nagyon sokan, akik igazán a profik közé tartoznak, lámpalázasan ülnek be a mikrofon elé. Lacin semmiféle lámpalászt nem láttam. Úgyhogy gratulálok, engedd meg, hogy 3 lemezt átnyújtsak neked. A 3 a kívánság nagy lemeze lesz az első. A másik ugye a szívem egy kicsit magam felé is hajlik, az 5. Poptaritok nagy lemez. A 3. pedig ugye beszéltünk a Kalipszó rádióról, az első Kalipszó nagy lemez, melyen van játék, a játéknak a fődíja pedig egy Lada Samara. Az ország minden részén lehet kapni ezt a lemezt. Augusztus 31-ig kell beküldeni a lemezen található címen a megfejtést a lemezborító sarkával együtt.
1: Nyári hangulat a péntek esti koktélban.

Hát így történnek annak idején, kedves pajtások, mindez, és még hogy a Lacinak nincs lámpaláza. Tiszta lámpaláza, hogy tudom, nem rólam volt szó, hanem egy másik Laciról, és tényleg nem volt az. Egyébként van róla videó is valahol, szóval meg lehet nézni, nagyon ügyes volt tényleg a srác. És ez egy igazi korlenyomat, egy kordokumentum, és hát milyen jókedvűen beszélt Bétót Laci. Óriási. No, hát kedves pajtások, az a helyzet, hogy vannak beköszönések, és mi meg hamarosan eljáródunk Sanyival a múltba az időgépünk segítségével, és a korabeli 70-es évekbeli, picit a 80-as évekbeli panel lakások építkezésébe csöppenünk, ott pedig tevékenyen részt fogunk venni a munkálatokban Sanyival ketten, hát képzeljétek el, hogyha Sanyi meg én összeállunk, mi lesz ott. Hamarosan tehát ez következik az időgépünk segítségével, mindezök előtt még azért az előző hangulatban zenélünk tovább. Nyár van nyár, röpke-lepke száll, Molostyán Attila beköszönése pedig betalál itt a Facebook oldalon. Kellemes szombat estét mindenkinek, írja. Kitti pajtás már beköszönt, jó magam, engedtem egy kis pihenőt magamnak a vacsi készítés mellett. Jól tetted, Attila pajtás. És azt mondja, hogy Popovics lesz ősvezető pajtás, jó munkát és kellemes örömzenelés kívánunk itt a szomszédban. Igen, messze vagyunk egymástól. Igen, Valostyán Attila, vagyis a

0: De említettem, hamarosan ellátogatunk a 70-es, 80-as évekbeli panellakások építési helyszínére az időgépünkkel, illetve Sanyival, és kérem szépen lesznek még itt egyéb érdekességek is a múltból, pillanatokon belül, de előtte még Hajcsár Attilának, illetve Komjáti Zolinak hála, egy picit megszimesítjük a következő dalt, hiszen emlékeztek még erre, pajtások, emlékeztek?
1: Ja, jetzt sind Sie auf der richtigen Wellenlänge. Sie hören den Feriensender des ungarischen Rundfunks, Radio Danubius.
0: Vagy például erre.
2: Radio Danubius. Auf UKW 94,9, 100,5, 102, 103,3 und 103,5 MHz.
0: Hát valahogy így.
3: Captain Bowlen and his crew welcome you aboard a Boeing 737, flight number 628 to Malibu.
0: De ha már nyár, akkor nyaralás, legalábbis zenében. Ricky King az elkövető. Irány Malibu. Repülővel szigorúan, pajtások.

0: Hát ők megkérdezik a Facebookon, hogy milyen kabaré számokkal készülünk. Hát több mindennel, ugye most elrepültünk Malibuba, de hát aztán vissza is jöttünk. Jó szocialista pajtásoknak, vagy hogy is mondjam, szóval, hogy neki hűen, vagy én nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Talán jobb is lenne, ha nem én konferálnám fel a következő számon, de hát momentán én vagyok itt, Sanyi meg még ennyit se tudna mondani, szóval ezek, hogy beérjétek pajtások. Ami a lényeg, hogy nem megyünk mi ilyen Malibu, meg ilyen helyekre, hát nem. Nem, mi szót üdülőbe megyünk nyaralni, pajtások, a múlt értékeit vesszük, vagy tartjuk szem előtt. És bizony, a korabeli szót üdülőben voltak házirendi pontok, amiket hát illő volt betartani. Nem tudom, hogy közületek ki az, aki járt ilyen szót üdülőbe annak idején. Hát többek között volt ilyen csendes pihenő, amikor nem volt szabad hangoskodni, ez jellemzően ugye ebéd után volt, hogy azok a kedves nyaraló dolgozók, azok tényleg tudjanak pihenni effektíve, meg volt csomó olyan házirendi pont, amit hát betartattak velünk annak idején. Hát, hogy ez hogy nézett ki a gyakorlatban egy klasszikus szót üdülőben, ezt Bárdi György segítségével tudhatjuk meg, pajtások.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves kartársakat üdülőnkben. Kezdte a kissé katonás termetű hölgy barátságosan meleg mosolyjal. Most, miután bizonnyal régen várt szabadságukat megkezdik, ismertetem a házi rendet. Pontosan 8 órakor vonul reggelire az első csoport, a második csoport 9:30. Ebéd 1 órakor, illetve a második csoportnak 2:30. Vacsora 6:30, illetve 7 órakor. Ezen időpontok elmulasztása, valamint az étkezési jegyek elvesztése esetén az étkezés nem szolgáltatható ki. Továbbá, mindenki csak a számára kijelölt asztal, kijelölt helyén részesülhet étkeztetésben.
2: Tilos a vendégeknek a konyhába, gazdasági udvarba, és általában csak a személyzet részére fönntartott helyekre belépni. Szigorúan tilos tányért, poharat, evőeszközt a szobákba fölvinni, valamint tilos bármi nemű berendezési tárgyat egyik helységből a másikba átvinni.
1: A szobákban kártyázni, feketét főzni, étkezni, ágyban dohányozni, vizet melegíteni, mosni, vasalni, hajat szárítani, rádiózni, és hangosan beszélgetni, szigorúan tilos.
2: Délután 2 és 4 óra között kötelező a teljes csend.
1: Tilos a szobákban idegeneket, vagy akár a beutaltak közvetlen hozzátartozóit is fogadni. Egymás szobáiba az üdülő vendégeknek átlátogatni szintén tilos. A szállóban a legteljesebb küszöbb tilalom van. A hölgy, illetve férfi vendégek fogadása vagy felkeresése még a leszakadt gombok fölvarrása okán is a szállóból való azonnali eltávolítást vonja maga után. A szállóban nincs éjszakai postaszolgálat. Ezért este 10 órától reggel 6 óráig senkit, semmilyen címen se engedünk, seki sebe.
2: Sürgős orvosi segítségre szorulók a második emeleten lakó gondnoknőt ébresszék fel. Tilos a társalgóban a rádió és a televízió készülékekhez nyúlni. Tilos tohányozni, tilos a székeket a helyükről elmozdítani. Tilos délelőtt folyamán a szobákban tartózkodni, mivel ez a takarítást akadályozná. Tilos a zuhanyozókat 5% túl igénybe venni. Tilos általában minden jó ízlés, nyugalmat és a szocialista együttélés sértő magatartás, cselekedet vagy beszéd. Tilos a könyvtárból kölcsönzött könyveket a házból kivinni. Tilos a személyzettől bármilyen külön szolgáltatást igényelni, vagy ilyesmiben megegyezni. Tilos az épületben és a kertben fürdőruhában tartózkodni. A kertben tilos a fűre lépni, vagy arra lefeküdni. Tilos a galambokat etetni. Tilos a portáról engedély nélkül telefonálni. Tilos az erkélyre fürdőruhát törülköző száradás széljából kiakasztani. Tilos a parkban a kijelölt sétautakon kívül közlekedni. Tilos az épületbe fagylalttal bejönni. Tilos szeszes italt behozni, sáros lábbal belépni, gyümölcsöt a mosdóban megmosni, a vizet folyatni. Tilos minden labdajáték! Tilos hangszeren gyakorolni, énekelni. Tilos este 10 óra után a közös helységekben tartózkodni. Tilos a szobákban lévő bútorvédő húzatot eltávolítani. A szobákban való rendtartást egyébként személyesen fogom ellenőrzni, és a tilalom ellenére használt főzőket, melegítőket, vasallókat, szárítókat, labdákat és hangszereket elkobozni!
1: Az elkobzott holmikat távozáskor visszaadjuk.
2: Felhívom a kedves vendégek figyelmét, hogy miután mindenre nem térhettem ki. A szálló közös helységeiben, a folyosókon és a szobákban kifüggesztett házirendet tanulmányozzák, és a legmesszebb menően tartsák tiszteletben. Most pedig búcsúzom, érezzék jól magukat, és éljenek mindazzal a szabadsággal, amelyet a szakszervezet biztosított itt az önök számára.
3: Nyári slágerek a péntek esti koktélban.
0: Sanyi, mondtam neked, hogy írd át a szignálokat szombat destére, péntekről. Hát, teljesen komolytalan vagy így, hát nem lehet így. Nem. Nyári hangulat, az van, jó, az van, de mégiscsak azért meg kéne ugye tartani. Színvonalat kérem, ugye? Ugye? Inkább menjünk a nyaralás helyett a munkába vele. Planell lakásokat építünk, hamaros pajtások, jó-e?

0: No, bajtások, itt vagyunk a építkezésbe benne, a Sanyúval. Sanyi, te is mondjál valamit?
1: Ez jó,
0: itt a Sanyi. Planelt fogunk építeni, pajtások, figyeljetek meg fel, planelt!
2: A panelos építési módnál az egyes homlokzati elemek külső csatlakozási hézagait tömíteni kell, mégpedig oly módon, hogy a tömítés ellenálló legyen az eső, szél, hópor, kártevése, egy szóval a természet behatásai ellen. Megkülönböztetünk függőleges és vízszintes hézagokat, olyanokat, amelyek szerelés alatt vagy szerelés után alakulnak ki, továbbá a tömítés módja szerint nyílt vagy zárt hézagokat.
0: Így van. Sanyi, gyere ide, csömöszöljél, mert azt kell majd csinálni, csömöszölést.
3: Ezek nyílt, a szereléskor kialakított függőleges és vízszintes hézagok.
0: Ott a hézag. Mi a hézag, pajtás? Ott a hézag a házban. Megcsináljuk. Figyelj, Sanyi, gyere ide. A rampácsod megfele. Jó van. Jó van, Sanyi. Jó, egy másik hézagot is keresünk, jó? Másik hézagot is kicsömeszelünk el.
3: Ez pedig utólag készült, zárt, függőleges hézag.
0: Az biztos, hát a Sanyi most csinálta, hát persze,
2: a függőleges nyílt hézag elmélete a következő.
0: Hézag, ugye?
2: Az oldalprofil hézagba utólag az behúzott neoprén szalag kívülről lezárja a nagy mennyiségű csapadékvíz útját. A szalag mögött kialakult légkamrában a külső nyomással azonos nyomás jön létre, melynek következtében a horonyban feszesen elhelyezkedő neoprén szalag mögé a szél a nagy mennyiségű csapadék vizet nem tudja benyomni. A mégis bekerült kevés víz vagy lecsapódó pára a ferde betonvályatokban levezetődik és emeletenként a vízvetőkön át kifolyik.
0: Így van, Sanyikám, tehetsd bele a neoprén szalagot a rejésbe.
3: A gyakorlatban a panelok közötti hézag méreteltérései miatt többféle szélességű neoprén szalag áll rendelkezésre, amelyeket a behúzáskor előkészítenek.
0: Mondja le, Sanyikám!
1: Ez jó műség!
0: Így csinálja, Sanyi, bizony! Ott húzza bele a neoprén szalagot, szétvágta teljesen. A pompás.
2: A tényleges hézagot le kell mérni, hát, és az ennek megfelelő szélességű szalagot kell kiválasztani.
0: Nem mondtam, Sanyi, hogy mérjed lefelé! Hát, hogy akarod így becsömöszölni?
3: A behúzás egyik módszere szerint a korlát mögül behúzó szerszám segítségével az alatta lévő szintig letolják a szalagot,

0: úgy, hogy a lemez széle a homlokzati síktól 2 centiméterre előre álljon.
1: Sanyi, kegyed már be, pálma fixel, mondtam neked az elején a csömöszölés véget, la. Na, csináljad már megfele. Sosan ezünk kész, ahogy megyünk vissza műsorba így. Ha, planelt építünk, pajtások, planelt építünk, ja. A biztos, hogy így van.
2: Ez zsófűséggel.
3: Más megoldás szerint az esetleges vízkivezetést erre a célra kialakított felületkezelt fémlemez elhelyezésével oldják meg, mint például a Győr megyei állami építőipari vállalatnál.
1: Így van, Sanyikám, így leszed befele oda egy így. De várj, azt, aj. Akkor a másikba, Sanyikám.
0: Meg a homlokzati panel felső.
1: Így. A felsőbe rakod be, Sanyikám, szépen okosan. Ha, ahogy sikerül, mindegy, jó.
0: És alsó részének sajátos kiképzését.
1: Inkább menjél hozzá egy másik neoprém szalagos, Sanyikám, jó?
3: A nyílt hézakképzésnél a vízszintes hézak hő- és vízszigetelését a panel szerkezet kialakítása biztosítja.
1: Sanyi.
3: A helyszínen csupán a rugalmas, légzáró bituráncsík felragasztását kell elvégezni.
1: Mondtam neked, Sanyi!
3: A köléje elhelyezett homlokzati panel kötényszerű kiképzése átfedéssel takarja az alsó panelt, ezzel vízküszöböt képet, és meggátolja, hogy a csapadékvíz a szerkezetbe behatolhasson.
1: Mondtam a Sanyinak a bituráncsíkra, figyeljen oda!
0: A gyakorlatban a bitumennel átitatott habkivacs, azaz bituráncsíkokat és helyüket egyaránt pálmafix ragasztóanyaggal bekenik, és 2 rétegben felragasztják.
1: Sanyi, beragasztottad a bituráncsíkot a pálmafixel, mi? Tudtam, hogy elfelejted. Na figyelj, menjél vissza, csináld megfele, jó? Na, szépen szedjed kifele belőle. Na jó van, csináld megfele.
3: A helyére süllyedő homlokzati panel a bituráncsíkot rugalmasan mondom. Összenyomja.
1: Össze van nyomva.
3: Később hézagot az összenyomott bituráncsík mögött kibetonozzák, ezzel a vízszintes hézak belső oldali lezárása befejeződött.
1: Ugye, hézak, mi a hézak? Nincs itt hézak, pajtások. Be van fejezve, kérem az egész. Jó, ez így, na, jó.

Hát valahogy így pajtások. Vettünk rész annyival a 70-es évekbeli panelházak, panel lakások építkezésében. Szerintem inkább elvettünk tőle belőle, mint hozzátettünk volna, de hát így sikerült. Sanyi még a múltban ragadt, és ott bolyong egy kicsit, de hamarosan visszatér. Mi pedig folytatjuk az extra nyári koktélt. Valami kelet-német lányal összeakadt a múltban, Sanyi. Általában most együtt csömeszölnek, de mindegy, hát ugye a szerelem, meg a nyár, meg a ilyen ez, meg fiatalság, bolondság. Lehet a visszajövőbe autóját kéne használnunk. Visszacsábítsuk vele Sanyit.

0: Rengeteg hallgatói pajtási gondolat a múltból, hamarosan ezeket is megosztom, de itt többen követelik a Rocksharkot, úgyhogy én amondó vagyok, hogy az időgépünkkel újfent kapcsoljuk a múltat, és miközben rokkolunk egy picit, közben megosztom ezeket a gondolatokat, és szóval valahogy alakulunk tovább, nyilván nem lesz este 10-kor vége a programnak, hiszen rengeteg minden maradt még, ami hátra van, de akkor most jön egy pici Rocksharok, a múltból felkonferálva. Képzeljétek el, pajtások, hogy egy korabeli, fiktív, vidéki faluban vagyunk mondjuk, ahol van egy ilyen központi hangos bemondó, ahol a következő dalt emígyen konferálják föl.
1: Tóth Juliannának, a legjobb fejes nőnek küldi a következő dalt, a Brigád!
0: Valahogy így néz ki ez a fiktív dolog, ami egy filmben hangzott el, ha valaki emlékszik a film címére, esetleg meg is írhatjátok, pajtások, addig viszont hallgassuk meg a dalt eredetiben, mert hogy úgyse rossz ám.

0: Fogalmam nincs, pajtások. Kihagy az agyam, de talán még Krista Zoltán, a kamionozoli pajtás beköszönése nem hangzott el. Sziasztok, pajti, kellemes cocktailt, vagyis koktélt minden kedves és kedvtelen pajtásnak. Kamionozoli pajtás itthonról előre. Jó pét neked, és köszönjük szépen. De hát itt van velünk Kerstin Buch, vagyis Josi pajtásék is, ha jól látom. Erőt, egészséget, kedves koktél őrs és kedves őrsvezető pajtás és a Sanyika. Nos, a pajtások, akkor hadd szóljon a nyári rajtgyűlés, ezúttal üdv a tanácselnök elvtársnak is, remélem lesznek jó beszólásai. Üdv a Kerstin és a Josi pajtások Eppingenből, utóirat, jó ez a kis cserkészkép, Popovics pajtás, ilyen Tóth Wolf Attila pajtás készítette, teljesen megfiatalodtál, vagy ez valami időgépes felvétel? Ezen a képen itt lent jó magam vagyok, 2012 nyarán a gyulai drinkbárban, kedves barátom a költő úr, a DJ Krista Tata szerelésével. Nagyon szépen köszönjük, zseniális a kép. Igen, igen, igen. Juhé, én is itt vagyok, vagy én itt vagyok, figyelek ám, nagypacsi pajtások, szeva, Superman, Laci, ez már Gerencső Csaba pajtástól jött, ebben a pillanatban fogalmam nincs, hogy mikor, illetve ugye szóba került Vallastyán Attila beköszönéséből egy bozokiti pajtás is beköszönt, és fogalmam nincs, hogy olvastam-e, de ha nem, akkor most olvasom. Tehát bozokiti pajtás, Kitti pajtás és Attila Vallastyán, vagyis Vallastyán Attila pajtás, a szomszédból Fülel, csapassa dörzsvezető pajtás Sanyival, köszönjük szépen. És Perec Gábor pajtásról már beszéltünk, de hogy beköszönését olvastam, mert fogalmam is nagyon-nagyon jó, üdvözletem minden hallgatótársamnak, nagyon szépen köszönjük. És még van, akit gondolatok hamarosan, no de Rogsarok van a mi utcánkban, akkor kezdjük el hivatalosan is, pajtások.
1: AC/DC, Van Halen, Deep Purple és egyéb más. Ez itt a Corner, a Rock Sarok. Újjé hopp! Adjatok egy

Kedves pajtások, innensor a kultúrból a tanácselnökkél a hanyatnó nyugat dalaiból válogattunk. Tudjátok, pajtások, hogyha az Európa zenekar tagjai lányok lettek volna? Hogyan hívták volna a zenekart? Igye. Vixen. Tehát ez a csapat létezik. Csapat. Meg rock csapat is. Tiszta olyan, mint a Európa együttes zenekar, igaz?

Elképesztő jó sztorikat írnak a kedves hallgató pajtások a Facebookon, hamarosan megosztok néhányat ezek közül, de hát még zajlik a roksarok, és közben látom, hogy Totwolf Attila készített egy deltás képet rólam. Nagyon deltás vagyok rajta, mert hogy ott vagyok én, jobb oldalt, bal oldalt pedig Kudlik Juli, és a feje fölött a deltának a jele. Úgyhogy tényleg deltás a kép, köszönjük szépen. Most pedig a tegnapról, hát voltak éppen idehozva azt a dalt, amit belengedtem ugye tegnap, és akkor most kőkeményen veressük, pajtások, a rockzenére a pogót, meg amit éppen sikerült. Közben, ha jól látom, Hajcsor Attila kolléga egy kitűnő lecsót rottyantott, vagy rottyentett, vagy én nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Na szóljon a rockpajtások! Az a biztos. Sanyi ma is pogózik, haj nélkül, nagyon kemény.

Valasnál a pajtás, vagyis a kapitány gondolatai. Az első céges családi üdülés 1982 nyarán Csopakon az egészségügyi dolgozók szót üdülőjében volt, ahová édesanyám, mint gyermekápoló kapott egy hetet velünk. Az egy akkor átadott vadonatúj szállodaépület volt, nem egy egyszerű üdülő, ez fontos, és bár nyilván volt házi rend és csendes pihenőidőszak is, de ilyen, mint Bárdi Györgyféle kabaréban előadott szigorra nem emlékszem, ugyanakkor kiváló konyha és finom ételek voltak, kényelmes modern szobák, az erkélyünk a Balatonra nézett, sokat fürödtünk, este kirándultunk a környéken, néhányan persze elmentek a borospincék hűsébe is, nagyon szépen köszönjük az emlékképet a kapitánynak, és roksorok van még a mi utcánkban egy picit, aztán visszahangolódunk, de hát ne felejtsük el, hogy én tegnap ugye ígértem itt mindenféle dallamokat. Nyári hangulatban, rockzenében, ugye a Cream az, aki elkövette, vagyis a csapat, ezt a dallamot, Sunshine of Your Life.

teljesen elviszi ez a jel-jel-jel zene, kérem. Mert nem tudom, hogy lehet ez. Nem lehet, nem jó, nem lesz ez így jó, kérem. Nem jó. Teljesen meg fog vadulni a fiatalosan, kérem. Mi lesz így a társadalom? Tényleg. Elképesztő, elképesztő. Ez nagyon durva zene, pajtások. Ez nagyon durva zene. Nem pajtási. Ez kapitalista zene, biztos, hogy az.

Perec Gábor pajtás írja a Facebook oldalunkon, panelszerelés. Mit szívtunk annó tanuló villanyszerelőként, amikor az összeszerelt elemek csövek betonnal eltömítve nem stimmelt semmi, nem lehetett elfűzni a vezetékeket. Vésni kellett betont. Na, előjöttek az emlékek, köszönjük. Mi is köszönjük. Igen, hát nem volt egyszerű, ugye annak idején nyilván, de hát nagyon sok szép ház épült. Atyaék, közben azt látom, hogy Tóth Wolf Attila pajtás készített egy képet a tanácselnökre, ez óriási. Sanyikám, kiégtem. Figyelj, ez nagyon komoly. Hát ez elképesztő. Hogy menjünk tovább, Sanyi? Ezek után hova? Mivel menjünk tovább? Gőzhajóval? Hát akkor menjünk tovább gőzhajóval, pajtások. Amíg itt van a rock-sarok, bár ez nem feltétlenül csak rock, de hát az is van benne, ugye? Ha mekkora nóta ez, pajtások, nem de?

Hát, hogy mekkora gondolatolvasók a pajtások, egészen elképesztő. Az előző előtti dalnál nekem is eszembe jutott egy film, és Bozó Kitty pajtás ugyanezt írja. Ez a jejeje miatti zsörtölődés, a Rokhajó című filmet juttatja eszembe. Ott volt egy miniszter, aki nem akarta a BBC-n ilyen jellegű rockzenét, meg ugye minden ilyen kalózrádiót be akartak tiltani. Én hamarosan bejátszok a filmből egy részletet, mert hogy nekem nem a zsörtölődés miatt, hanem a zenék miatt jutott eszembe. Na, de hát előtte még ide kívánkozik valami magyar vonatkozásban is pajtások. Thank you.

0: Hát bizony-bizony, pajtások, ez a helyzet. És ugye Bozó Kitti említette a Rokhajó című filmet, és én úgy látom a Facebookon, hogy nem csak ő, hanem Valassán Attila is azt írja, Kitti által említett film, igen, a Kitti által említett film, nálam a number one filmek egyike a sokból, Rádiósoknak alapmű, egyetértünk, kapitány, érdemes megnézni, tehát Rokhajó, magyarul ez a címe, egy rövid részletet most ennek kapcsán hallgassunk is meg.
1: Kényelmesen elhelyezkedtek. Akkor kezdem.
2: És 6:45-től kezdjük sugározni a gazdáknak szóló műsorunkat.
3: Én a Piknik Bizottság pénztárosa vagyok.
4: Ó, a pénztáros.
5: Ne nekem válaszoljanak.
6: 1966, a brit popzene legnagyobb korszaka.
7: Kettőt tenni kellene.
6: De a BBC naponta alig 45 percnyi popzenét sugároz.
8: Jó ét, apa!
9: Jó ét, James! Búj az ágyba!
8: Jó ét, anya!
10: Jó ét, James! Aludj jól!
11: Kapcsold le a lámpát!

0: Este 9 óra, és a bolygólom halakói papusba bújva serit szopálnak. De akik gerjednek a rock'n'rollra, még egyszer bepörögnek akár a Ringling Spiel. Itt a Rock Rádió a Groffal, és beszámolok róla, mennyire számítok rá, hogy extázis lesz. És szól a rock egész nap, és szól egész éjszaka.
1: Szerencsére az Északi-tengeren lévő kalózrádiók napi 24 órában nyomják a popot és a rockot. És 25 millió ember, Nagy-Britannia lakosságának fele minden nap a kalózokat hallgatja.

0: Rockhajó.
1: Hát valahogy így, pajtások, mindenkinek szeretettel ajánljuk a filmet, most pedig valahogy Sanyikám le kéne jönnünk a rock vonulatról, erről a rocksarokról, jó beleragadtunk, bár jó dalok voltak kétségtelenül, de valahogy le kéne jönni a rockzenéről, és valahogy a diszkózene irányába tovább bevezni. Hát mit javasolsz? Az ütem már jó, ez alakul. Volt már ez a csapat, pajtások? Persze, hogy volt. Nem is olyan rég. A fantasztikus Mini még mind.

0: soul.
1: Bizony, bizony.
0: Nem diszkó klubot épp elég. A muzsikáton a fekete gép.
1: A felejthetetlen Török Ádi.
0: Eddig diszkó klubban éltem én.
1: Micsoda figura volt ő.
0: Ez már nekem nem elég.
1: S micsoda nóták a minitől.
0: Hey!

Egy hal kérdés, a tanácsernök kérdezteti, hogy mit szólnának a kedves pajtások a ZG együtteshez. Nagyon oldies. Szóval legyen-e vagy se, ZG.

0: Nagyon-nagyon-nagyon elmentünk Goldies-ba, illetve hát ha az égi is elindul, akkor végképp, de hát azt hiszem, hogy nyáron azért az ember vonatozni is szokott, tehát most ebben egyre nehezebb vagy könnyebb, én nem is tudom ki hova utazik, talán könnyebb lesz, nem is tudom, nem is foglalunk állást, az biztos, hogy a dal 70-es évekbeli jó eséllyel. Akkor még más szelek fúltak, más vonatok jártak. A metróról nem is beszélve, hát ez kész. Sanyi, hogy keverhetted össze a vonatot a metróval? Csak kérdezem, nem legy.
1: Nem állít senki más.
0: Persze, nem figyelted meg a szöveget, és nem emlékszel rá, mit énekel meg? Itt van.
1: A várakozás.
0: Én meg itt csinálom magamból a hülyét, hát ugye? Hát ez a

0: leszállhatunk.
1: Egyébként jut eszembe, a metrót is fejlesztik, ha már itt tartunk. Bővítik az útvonalat.
2: Lassú a régi, jöhet-e már az új?
1: Szönösanyi Bicskéig nem. nem, hanem...
2: Mert az öreg metró...
1: Azt hiszem Rákospalota Újpestig, ha jól emlékszem. Ahogy egy csipi filmekben mondta Kardos doktor,
2: elment a metró, üres az állomás.
1: Nem tízen végezzük egy ember munkáját, már csak öten, nagy változások vannak. Be akarunk lépni az Európai Tanácsba, vagy valami ilyesmi. Na, hamarosan megfejtendő dolgok is lesznek itt az extra nyári koktélban. Előtte azonban... Indul az időgép, pajtások!
3: És most bekapcsoljuk időgépünket.
4: Most pedig a Balatonról jelentkezik kiküldött munkatársunk, Antal Imre. Igen, persze.
5: Igen. Jó estét kívánok innen a magyar tenger partjáról. Örömmel jelenthetem, hogy a szeszélyes időjárás ellenére kitűnően alakul a balatoni szezon, a balatoni idény. Hát a kempingek már tele vannak, így aztán érthető, hogy gombamódra szaporodnak a vadkempingezők. Egy szabadi villatulajdonos például a Dinnye és Uborka helyén két sátrat és három lakókocsit találta a kertjében. Egy faház tulajdonos pedig szalonnasütő kempingezőket pillantott meg a telkén. Szép nagy tűz volt, a faházból rakták. Hát élelmes helybéliek persze igyekeznek kihasználni a turisták szorult helyzetét. Láttam fehér köpenyes nénikéket, akik bérbeadták az útmenti bokrokat. Az egyik rozzant fakaibán tábla hirdeti, hogy higiéniai szalon, kézmosás 1,50, lábmosás 3 forint, pedikűr 20 forint, metszőollóval. A lángos, a pecsenye, a hal sütők előtt hosszú sorok kígyóznak, ami így a tűző napban nem valami kellemes, de egy zamárdi lángos sütő elmés újítást vezetett be, úgy helyezte el a vízparton a bódéját, hogy a sorbaállók a Balaton vizében állhatnak sorba. Egyébként ennek a szellemes ötletnek sajnos vannak áldozata is, mert mindig akad valaki a sor végén, aki hát nem tud úszni. A szállodák is nagy munkában vannak, a vendégek egymásnak adják a kilincset, mert nincs házi lakatos, aki felszerelje azt. Szállodákban rengeteg valutát váltanak be, de még többet a szállodák előtt. Az udvarias és kitűnően fölkészült portások pedig 9 világnyelven közlik a turistákkal, hogy menjenek a francba. Az északi parton bomba üzletet köt a lakosság, kosaraikkal kiállnak a piacra, és fennhangon kínálják a portékájukat, hogy originál szuvenír, echte ungarische hínár. Vannak, akik ivóvizet árulnak festett cserépkorsóban. Hát a víz nem igazán jó, de folklórozva van. A külföldi turisták egyébként nagyon jól érzik magukat a Balaton mellett, csak egyet hiányolnak, hogy miért nincs nálunk nudista strand. Hát az igazság az, hogy én magam is gyakran elgondolkozom ezen, és eredetileg úgy gondoltam, hogy talán a fürdőruha gyárak fúrják meg a turisták kérvényeit, de aztán rájöttem, hogy inkább a futballdrukkerek, a szurkolók azok, mert hiszen, hogyha mindkét csapat mesztelen, ugye akkor nem lehet tudni, hogy ki az ellenfél. Hát nem tudom, hogy a stúdióban ülő kedves kollégám tud-e jobb magyarázatot találni. Én minden esetre átadom a szót, és addig beállok a vízbe lángosért.
4: Köszönjük szépen a szívósítást.
1: Valóban köszönjük szépen, és én sem tudok jobbat, úgyhogy menjünk tovább zenében. Ígyunk valami szépet, mondjuk kólát, az lehet, hogy felélénk itt egy picit. Legyen 4 üveg kóla.

ismét a tanácsának két a kultúrból pajtások céljából akasztál. Tudfolf Attila pajtás állítja, Delhus a gyon, mint Zontristár. Valóban. Krisztián családot is nagy szeretettel üdvözöljük, vagyis a Krisztián családot, ha megkésve is, de mi is ráhangolódtunk a frekvenciára. Az elejét majd a Mislodról visszahallgatjuk. Szép estét Lacinak, Sanyinak és nektek. Köszönjük szépen. Na de kérem, kikérem magamnak ezt a dalt. Hát mi hangzott el benne? Egy kapitalista italt, bizonyos kólát elfogyasztott az előadó. Négyet. S aztán el kellett mennie, ugye, pisélni. Ezt énekelte el a dalba, meg mindenféle összegekről hadovált, kérem. Hát kikérem magamnak, szocialista kölcs nevibe hajtások. De ha már ittunk kólát, hát akkor csirió pajtások, igaz-e?

0: most bekapcsoljuk időgépünket.
1: Irány a 80-as évek és irány a Balatonpajtások újfent.
2: A déli part legszebb részén állunk. Ez az a hely, ahová a turisták ezrei özöllenek. A hullám sírt, hol egy tó süllyed el, népek veszik körül.
3: Havlinka zaprazíse, Rolfi konz...
4: Všetko jednáš, ne plochyňam!
3: Já vás kamdým, Rolfi!
2: Kedves nézőink, bizonyára önök is értesültek a negatív tényekről, melyekről már egész dolgozó társadalmunk beszél. A Balaton ezen szakaszát annyira ellepte a szenny, hogy már komoly gondokat jelent. Elsőként a vízügyi hatóság illetékesét kérdeztük meg. Beszédes Levente, tudományos munkatárs. Önöknél milyen problémák vetődtek fel az üggyel kapcsolatban?
5: Képzelem, a problémák azok fő vannak vetődve. Mint olyba. Mi a vízügyi hatóság és én... Én és a vízügyi hatóság, és rögtön térképre tudok mutatni magának, hogy itt milyen problémák merültek fel.
2: Elnézést, a televíziós kamera onnan veszi ott, úgyhogy oda legyen kedve. Egész ország látja önt.
5: Az egész ország lát?
2: Igen.
5: Tényleg? Sanyika, szavaztak itt, jó maraság. Nem is kellett tényleg. Mit ki nem találnak, az ember így csinál, azt lássák.
2: Lenne olyan kedves.
5: Ha
2: lenne olyan kedves, és rátérhetnénk probléma körünk a lényegét térkép, ábrázoló színfoltunkra.
5: Itt van a térkép, ugye a Balaton, itt van a térkép.
2: Igen.
5: Na, itt van a Balaton. Na most itt van egy partszakasz, nem tudom, hogy agyilag fogja, szóval érti.
2: Igen.
5: Meg. Itt van, van egy 40 méteres szakasz. Az ne azt nézd, az a vasútvonal, azt ne nézd, az nem. Van egy 40 méteres szakasz, ugye? És utána ez a 40 méteres szakasz az a vízügyi hivatalhoz tartozik, ez egyértelmű, nincs probléma, agyilag fogta, nincs gond, jó. 14 méter törés van utána, az már nem a vízügyi hivatalhoz tartozik. Na most itt jön az érdekesség, hogy én minek takarítsak le 40 méter koszt, amikor 14 méter nem lát, úgyis koszos már, érted? Most nem tudom, hogy fölfogja, így van, 14 méter.
2: Valójában ez a sáv ábrázolja.
5: Az egy fenyőfasz, hagyja békén, az nem mondja. Most elmondom, miről van szó.
2: Valójában akkor ön szerint kire tartozik az ügy folyamata?
5: Kérem szépen, a járási tanács tipikus esete forog fenn, mert ez járási tanács. Ez nem a 40 méter nem tudom, fogja agyilag a dolgot, szóval érti?
2: Igen.
5: 40 érti. Méter, mert hogyha merőlegesebb lenne, az ma majdnem derékszög, szóval majdnem érted, megmondom. Viszont ezzel szemben itt meg nem iránk tartozik, érti? Egyértelmű. Nem tudom, ez olyan világos, eloltom a lámpát, olvasni lehet mellett, nem tudom, hogy értem.
2: Hálásan köszönjük felvilágosítását. Igen, tisztelt tévénézők, a helyi tanács illetékes vezetője, dr. Álmos Előd. Álmos elvtárs, önöknél rengeteg probléma gyűlik össze egy helyen. Mi az igazán legégetőbb?
6: Kérem szépen, állandóan a tanácssal hárul a felelősség. Kérem szépen, a tanácsra hárul ugye a szociális otthonok építése. Iskolák, óvodák, gyógyszertárak, közértek, úthálózatok, csatornázás, víz.

0: Minden mit csinálunk. Mások azt jelzik, hogy valaki átkügyön a szomszéd faluba két tojásért. Már csak ezt jelzik.
1: Valójában akkor ezek szerint ön nem vállalná a felelősséget?
0: Erre kérem szépen, ha ránéz a térképre, ne Jugoszláviát nézegesse nekem, hanem a térképen nézegesse. Elmondom, hogy kérem szépen, nagyon egyszerű a téma. Nézze meg, itt van északon Tihany, érti? Itt van délen Siófok.
1: Valójában...
0: Na most, ha kettőt összeépítenénk, nem volna gond, érti? Én nem tudok, kérem szépen, állandóan a vizen lenni, mert nem vagyok én vízibusz, érti?
1: Geodéziailag ez...
0: Geodéziailag várjon ma! Na most nem tudok átmenni a vizen, mert nem tudom, hol vannak leverve a cölöpök, nem vagyok én Szent Antal, érti? Na most, jó, figyeljen ide! Ezt kérem szépen, itt északon Tihany vízhangos, itt Siófok délen büdös, érti a dolgokat? Ez a probléma volt!
1: Összefüggéseiben ez szervesen kapcsolódik.
0: Ez szervesen büdös, úgy, ahogy van az ember. Ezt kérem szépen nem a járási tanács illetékesebbe. Ebbe kérem szépen a Balaton bálistenek behálózó vegyi művek az illetékes.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen.
1: Ezen a helyen a fővárosi belép üdülője mellett áll a Fenol és társa vegyi művek székháza. Beszélgető partnerünk dr. Tárkányi Geréb. Önök egy komoly anyagi bázis birtokában vannak. Mire eszközölik ezt a tekintélyes mennyiségű pénzösszeget?
2: Óriási perspektívák nyíltak. Perspektívák nyíltak, kérem szépen, új megoldások részére. Eddig hallatlan problémát okozott a számunkra, hogy a szőlő, illetve a hegyoldalra levő szőlőt, amit műthágyáztak, csak akkor tudott bekerülni a Balatonba, esett az eső. Ezt a problémát megoldottuk, kérem, úgyhogy a teautók rögtön a Balatonba szólják a műthágyát. Egyszerűen az ember nem függ az időjárástól többet, de nagyon nagy dolog, ilyen nagy dolog.
1: Fantasztikus megoldások.
2: Óriási megoldás, igen.
1: Ezek szerint a szúnyogirtás terén hallottak is igazak.
2: Igen, kell óriási eredményeket tudunk felmutatni szúnyogirtás ügyben. Az írtószer hatása a szúnyogok akkora nőttek, hogy külön pilótát adtak melléjük mindegyikben.
1: Ezen a partszakaszon úgy hallottuk, rengeteg a fulladásos halál. Önök ezek alapján mivel védekeznek ez ellen?
2: Óriási perspektíva nyit az ügyben, és az emberért kiem, annak nincs értéke, az kifizethetetlen. Úgyhogy kérem szépen a Balaton kocsonyásításával most itt. Igen, igen. Mivel létrejött a Balaton elintézés megszüntető bizottság, kérem szépen elkocsonyásítsuk a Balatont, csak valaki felstúgik, maximum lepattan. Legrosszabb esetben a földvári évkapitányságig pattog, nem egy rossz ötlet, és így az ember életben nem fog keresni.
1: Engedjen meg még egy kompetens kérdést. Az önök rehabilitációs részlege miként működik közre a bajok megoldásában?
2: Hát kérem szépen, ugye mi észrevettük, hogy ezek a vegyi anyagok kérem szépen gyógyító hatása is vannak. Kérem szépen, volt rá eset, hogy valaki hajlott háttal ment be a vízbe, és mankóval jött ki.
1: Köszönjük szépen! Kedves tévénézők, a járási kölyál illetékese, dr. Epressi Taksony.
3: Doktor! Bátran mondja ki, két doktorátus, hogy mondja ki bátran! Nem szégyen az! Két doktorátusom van, és a jobb felső négyes Lukás, úgyhogy teljesen egyértelmű.
1: Epressi elvtárs, egyetlen kérdés, van-e járványveszély?
3: Nincs, kikérjük magunknak. Valaki eltűzszenti magát, vagy egy kis hasmerése van, akkor rögtön a kölyál kérem. Itt nincs, kérem szépen, járvány. Kiszerettem jelenteni egyrészt, mint a Magyar Népköztársaság és a Ripálynyeste véltevértesen szeretném kijelenteni, és másrészt a helyi járás nelős műveknek az átfogott a féltalást szeretném kijelenteni. Ez két nagyon felelős dolog, kérem. Járvány kérem, nincs. Egy-két bubópest is meg papagákkal választ éljárás.
1: Ön szerint ez az idegenforgalmat nem befolyásolja?
3: De befolyásolja. És akkor mi van? Miért kell az erőszakos külföldinek a partra menni, ahol büdös van? Miért nem megy Vecsésre? Ott is büdös. Különben is egy nagyon helyes kis város Vecsés. Miért nem megy oda?
1: Engedjen meg egy szubjektív kérdést. Önt ez a büdös nem zavarja?
3: Engem nem zavar, kérem szépen a büdös. Engem egyáltalán semmi nem zavar. Nekem otthon van három kecskéd, meg az agyósom, az is büdös, az se zavar. Nem zavar. Egyszerűen nem zavar. Nem fog csőbe húzni, nem zavar, kérem szépen. Megvádoltak minket azzal, hogy ez a szennyeződés bakteriológiai szennyezett, kérem szépen. Elvégeztük egy kísérletet, kérem, ott nincs baktérium. Elvégeztük a bakteriológiai vizsgálatokat. Fogtunk egy baktert, kérem szépen. Utána egy önként jelentkező százas rozsdás szöget fogtunk, kérem szépen. Igen, és azt belenártottuk az állítólagos trutymóba. Elnézést, kérek szépen. Vulgárisan fejeztem ki magam, latinul trutyjelzis hungarikusba. És kérem szépen, ez az önkéntes jelentkező, az belelépett, kérem, a rozsdás szögbe, és nevetni fog, kérem, engem igazolt. A kísérlet remekül sikerült, kérem szépen.
1: Ha esetleg meghallgathatnánk az önként jelentkezőt is.
3: Nagyon szép temetése volt. Tényleg mindent megtettük az ügyen. Nagyon szép temetése volt. Kérek, korra mondhatom.
1: Ezek után ismét feltenném az obligát kérdést, ki a felelős?
3: A jó Isten! Különben is mi, kérem szépen, mindent megtettünk. Mindent és mindenkit kitiltottunk. Kitiltottuk a Balatonról a botolcsónakosokat. Kitiltottuk a vízi síelőket. Kitiltottuk a vízbe síelőket, kérem szépen. A Balatont is ki fogjuk tiltani. Mindenkit kitiltunk.
1: És ön szerint tehát mi lehet a végső megoldás?
3: Hogy mi a végső megoldás? Az izraeli csapatok azonnali kivonása a Libanonból.
4: Danubius Rádió.
5: Yeah.
6: Emlékeztek még pajtások? A szignára? Korabeli felvétel. Mi mindig az időgépünkből. A minőség olyan, amilyen viszont. Az a gyanúm, hogy Komjáti György keze benne volt a dologban. Hiszen ő is ugye a Danubius Rádió zenei szerkesztője volt. A kezdeteknél mindenképp, és aztán még egy jó darabig. Nem tudom, hol járunk pontosan, de...
7: Music a maestro. Music a maestro.
6: Érdekes kis nóta ez, az biztos.

0: 19.40 Uhr ist es, liebe Hörer. Vor etwa 20 Minuten haben wir schon über die geplante Weltausstellung Budapest-Wien gesprochen. Wir erhielten nun aus Paris eine aktuelle Meldung darüber, dass die Generalversammlung der Weltausstellungsbehörde einstimmig empfohlen habe, der Expo 95 Wien-Budapest zuzustimmen. Aus formalen Gründen wird aber die endgültige Entscheidung erst im Herbst fallen. Da Miami nicht mehr als Kandidat auftritt, dürfte die Expo 95 für Wien-Budapest nun so gut wie sicher sein. Diese erfreuliche Meldung stammt also aus Paris. Und unser Redakteur Tomasz Oltwani sprach mit dem Wiener Planungsstadtrat Hans Swoboda, der sich jetzt übrigens in Paris aufhält, über dieses Großereignis.
1: Unsere Präsenz ist wichtig, weil es darum geht, unser kontinuierliches Interesse zu dokumentieren, weil es darum geht, die neuesten Informationen weiterzugeben. Es hat ja in beiden Ländern doch Veränderungen in den letzten Wochen und Monaten gegeben, personeller, politischer Hinsicht. Und wir müssen einfach dokumentieren, das ändert nichts an unserer grundsätzlichen, ganz engagierten Haltung für eine Weltausstellung.
2: Hier ist Radio Danubius.
3: Mátes Tibor pajtás írja a Facebookon, én együltő helyemben képes lennék most végighallgatni egy teljes napi akkori 86-88-as Danubius adást, még az sem érdekelne, hogy németül beszélnek benne. Azok a nyugati zenék, a kötetlen hangulat, a dinamikus adásmenet, nekem az volt az első érzés, ami a szabadságról szólt. Nyilván mi más, mint a zene kapcsán, hát ez most megtörtént gyakorlatilag az időgépünkkel, kapcsoltuk a múltat, még ha nem is egész nap, de az elmúlt percekben ezt lehetett hallani, most pedig megyünk tovább ebben a hangulatban, pajtások.
2: Hier ist Radio Danubius. Auf 100,5, 102 und 103,3 Megahertz.
3: Azt hiszem, ha itt van Josie, akkor eltüntettünk kettő darab magas pillét a videótó hangfalaiba. Vagy jövünk kettővel, Josie, bocs.
4: Black is black.
3: Sanyi azt mondja, sikítónak hívják szaknyelven, legalábbis a Sanyi szaknyelve szerint. De hát ahogy Sanyi csömöszölt ott a korabeli építkezésen, ez hát igen, azt hiszem, hogy... Na jó, mindegy, hagyjuk. Jaj, tényleg Sanyi visszajött a múltból, jut eszembe. Vannak sztoriai, majd valamelyik koktélbe elmeséli. Mit csinált az NDK-s csajokkal? Lehet, hogy még most eljátsza. Illetve zenében mondja el, vagy mutatja meg hamarosan.

Még a poptarisznyás időgépes kapcsolás kapcsán írta Halcsár Attila, kollégám és barátom. Igen, a Lacihoz bejutni nem volt egyszerű, de akinben tehetséget érzett, az akár be is kerülhetett a műsorba rendszeresen. Itt történt ez Kis Gyurival is. Iskola rádiós blokk volt a poptarisznyában az övé, amit az akkor még igencsak fiatal kezdő Kis György vezetett, ugye? És ezt szokták volt mondani, hol vagyunk már attól? De valóban így kezdődött, igaza van Attilának.

Szabó Attila pajtás is előkerült 17 perccel ezelőtt, ha ijedtünk a Facebooknak, azt írja, ahogy Laci, ma is nagyon szomjas voltam a koktélra, már nem vagyok, nagyon jó keverted a mai koktélt, köszönöm szépen, már sok mindenki maradt még, de hát ugye mindig ez van, hogy nagyon sok mindennel készülünk, aztán úgy kb. A fele, ha belekerül, akkor jók vagyunk. Hamarosan egy újabb bejátszás az időgépünkkel, és egy újabb megfejtető, vagy megfejtendő kérdés. Egyébként Kerstin Buchék azt írják, az én időgépemen kb. 1902-ben a bíró Ica is a koktélősöt hallgatja. Szerintem ez 1982-i ránézésre. Azt látom, hogy a nagy Orion torony van a képen, és persze bíró Ica a maga fantasztikus szépségével, és igen, ez nem akármi, valóban a nosztalgia faktor benne van, mi pedig zenélünk tovább, aztán jön a megfejtendő. Picit nyári, picit modern, annyira nem. Eredetét tekintve 80-as évek. Anyag a papír. Hivatalos ív.

0: baj van, elromlott az időgépünk, nem tudom mi a baj, és Sanyi próbálja megjavítani, ettől még rosszabb lesz, közben próbálom leközvetíteni, hogy Sanyi hogy javítja az időgépet. Gondolom, ha halljátok ezeket a hangokat, mire emlékeztet ez benneteket, miközben ugye Sanyi, ahogy mondtam, javítja az időgépet. Ha van tippetek, akkor azt szeretettel várjuk. Melyik pajtásnak ne lenne erre tippje mi? Hát milyen hülye kérdéseket ezek én föl itt este lassan 11 környékén? Én azt látom, hogy hoppá, ez a Sanyi, hát úgy nézem megjavította. No, hát akkor menjünk tovább, pajtások.
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: A kérdés pedig az, hogy miből mit hallunk. És persze, hogy kiket. Főleg kiket. És főleg miből. De jó, korabeli. Balatoni nyarak. De jó is volt, pajtások, igaz?
2: Na! Jaj, Csepi úr! De rám ijesztett. Hát maga hogy kerül ide, ahol még a madár se jár?
3: Mit csinál itt, Purci úr?
2: Fényképezgetek. Ez a legújabb hobbim.
3: Igen, és micsodát?
2: Hát, ami ilyen. Például a kokáért, a békák szerelmi életét.
3: Meg az erre járó autókat, ugye, virágom?
2: Autókat?
3: Autókat, bizony.
2: Hát az még miért tenném a ragyos ötvös úr?
3: Azért, mert nagyon szépen keres vele.
2: Most az egyszer...
3: Megmondjam a nevét annak a központban dolgozó takarító nőnek, akit maga 2 éve szétít házassági ígérettel, és aki cserébe kinézi magának a nyilvántartóból a lefényképezett rendszámokhoz tartozó tulajdonosokat, mi?
2: Jaj, Csöpi úr, kérem, csak a buriskát ne keverjük bele!
3: Na ugye. Beszéljünk csak arról a gazemberről, aki elmegy a kapott címekre, és 1000 forintért eladja a kamu trafipax képeket azzal a szöveggel, hogy a rendőrségen dolgozik és kilopta a labiból.
2: Kemény beszéd az ötvös úr, kérem.
3: Kemény, bizony. És én úgy feldobom magát, hogy attól koldul. Ha csak...
0: Miből kiket hallottunk, ez a kérdés, pajtások? Ebben a dalban is hallunk valakit, akit nagyon sokáig hallgathattunk itt a poptarisnya.hu-n.

das gebe ich zu. És aki itt hagyott bennünket. Das, was ich will, bist du. Néhány hónappal ezelőtt. Ich will jetzt garantieren, was ich nicht halten kann. Will mit dir was erleben. Az hiszem mindenki nevében mondhatom. Nem felejtünk, Gyuri bácsi. Das, was ich will, bist du. Hallgassátok őt szeretettel.

A most hallható Münchenen Freiheit 5 éve működik. A zenekar magja egy duó. Az énekes Stefan Zollner és a gitáros Aaron Strobel, zeneszerző, szövegíró kettőse. Noha az NSK 10 évesei közül mint többen állnak át a Modern Talking rajongó táborából a Münchenen Freiheitébe, ez a zenekar sem áll új zenészekből, a legtöbben már 30 felett járnak.

Komjáti Györgyet hallottuk. Münchener Freiheit ohne dich, vagyis a német verziót konferálta. Hozzuk itt írja ennek kapcsán, hogy a Münchener Freiheit és Komjáti Gyuri bácsi legendás konferálása, amit Rózsás József Gyozi is kért egyszer Hajcsir Attilától, amikor még volt kíváncsi műsorán Műzisztoriban. Én így tudom, hogy egyébként, hogy szokott néha lenni havonta egy-két alkalommal, vagy havonta egyszer talán, de ezt Attila tudja ide írni vagy mondani. Tény is való, hogy kazettán találtam ezt az anyagot, illetve a komfot, a dal minőséget sikerült megjavítani, és ezt beleilleszteni egyszer egy élő koktélban. Egészen jól, azóta ez megvan, és valóban Attilánál is kérték, illetve Gyozi kérte, úgyhogy forgott. A dal pedig nálunk rotációban forog, angol és német nyelven egyaránt, tudomásom szerint. Volt a kérdéseink még. Mikor, ki és mi szerepelt? MC per X jelentkez valóban. Vagyis az ominózus Mézga család. Zarándok Balázs, Szerencsi Tamás és Bozó Kitti pajtások, valamint Szabó Attila pajtás.

filmbejátszás kapcsán pedig az elvarázsolt dollár volt a helyes megfejtés. Ötvös Csöpi és Purci úr, és ahogy Zarándok Balázs fajtás írja, Bújtor István és Kozák László, az egyik kedvenc Bújtor filmem mindez. Zarándok Balázs pajtástól tehát. Kerstin Buchék, vagyis Josiék is próbálkoztak, rendesen körbelőtték, de szerintem ők poénkodtak. Szerencsi Tamás is, ha részlegesen helyes megfejtést tudott produkálni. M. Danu Ildikót látom még Mézga ügyben, mint helyes megfejtőt.

Szabó Attila, és Tóthor Attila pajtások is tippeltek. Attila, már úgy értem, hogy Tóthor Attila pajtás, úgy látom, eltalálta. Szabó Attila pedig részleges találatot ért el. Tehát mindenkinek nagyon szépen köszönjük a részvételt és a játékok. Még ebben a pillanatban nem búcsúzok, csak úgy mondtam,

lesz még játék hamarosan. Kitaláljuk, hogy a következő koktélokban a helyes megfejtők között kisorsolunk valamit tényleg, amit a mai játékosok között gondoltam.

Szerelem meg nyár, vagy nyár és szerelem, hát igen, és közben rockzene. Hát én nem is tudom. Legyen mondjuk próba szerelem, egy próba dal. Kalapács Józsi énekel. Melyik zenekarba tette ezt előtte? Ez a következő kérdés, pajtások. Melyik zenekarban énekel tehát Kalapács József?

Közben Zarándok Balázs pajtástól kaptunk egy képet, még fekete-fehér, korabeli, ahol Komjáti György dolgozik. Úgy látom, a kartoték rendszerben rendezgeti a papírokat. Libabőr, libabőr, nagyon jó. Köszönjük szépen!

A romantika jegyében, bár, hogyha mondjuk a következő dalszövegét vizsgálom, akkor egy picit a megszokások világába is elkalauzol bennünket, Zorán, de figyeljük meg figyelmesen a szöveget. A dallam meg egész egyszerűen fenomenális, már-már zseniális. Na de mi van, hogyha megszokásra alakul egy kapcsolat? Hallgat csak, pajtások!

Kalapács József kapcsán kérdeztem ugye, hogy melyik zenekarban énekelt. Pokolgép a helyes megfejtés. Úgy látom, M. Danu Ildikó, Tóth Wolf Attila pajtások jártak sikerrel, és Trencsi Tamás próbálkozott az Omennel. Köszönjük szépen, közben úgy látom, Kerstinnek elmentek aludni. Jó pihenés mindenkinek, mi még egy kicsit nyomjuk. Eddigre szombat este éjszaka van. Kicsit más irányt vett így a vége felé ez a nyári koktél, de vissza fogunk találni, higgyétek el, pajtások. Hamarosan jön még kérdés, megnézzük, leszondázzuk, hogy ki van még ébren. Addig viszont Kok Robin dalol nekünk.

0: Bizony, bizony, Kalapács József visszatérve, ugye, hát Omen is, meg Pokolgép is, bár egyébként Bozó Kitti teljes válaszsal szolgált, még arra is válaszoltam, amit nem kérdeztem, de így kerek a dolog, magam sem fogalmazhattam volna, meg Szebben Sanyiról meg ne is beszéljünk, tehát Bozó Kitti pajtás azt írja, bár Kalapács József énekelt a Pokolgépben, utána pedig az Omenben, a most hallható dal a saját magáról elnevezett Kalapács zenekarhoz tartozik. Igen, igen, tehát ő gyakorlatilag, ez, én úgy emlékszem, hogy ez egy szólólemez volt általa. Azt nem tudom, milyen zenész kollégákkal rakták össze a nótákat, de egyébként a Próbaszerelem egy egészen jól sikerült nóta erről az albumról. Én már az ágyból fekve hallgatom tovább a műsort, ez Zarándok Balázs üzente nekünk pajtás. Emdanó Ildikó azt írja, hogy még ébren van, Tóth Wolf Attila pajtás azt mondja, hogy nem tudom, mi a kérdés, de Sosztakovics. Hát a kérdés az az, ugye időgép, hogy mi ez itt pajtások? Hát mi ez? Mit hallunk?
1: Az a baj, hogy a Paripa utca 4-ben soha nem történik semmi.
2: Kihúztad?
3: Becsuktad?
2: A blokkot is?
3: Gáz?
2: Vasaló?
3: Kocsis? Jaj!
4: Zsózikám, hol a 10 egyennak napránk?
1: Hát Polde bácsi nyugdíjban megy.
5: 52 éven át őrizte azt a parkot.
6: Csak az a szép zöld gyep, az nagyon fog nekem hiányozni. Adja.
2: Megvan! Kitalálta!
7: Puha gyep, dús gyep, sport gyep, amire csak szükség van.
8: És engedély megvan?
1: Milyen engedély?
9: A füvet nem lehet tisztán tartani, nem írom alá, jó napot!
1: Félek. Mitől? Mindentől. Hát akkor jössz?
0: Perez Gábor pajtás is jelen van még, azt látom, illetve Vallastyán Attila pajtás is fönn van, mert megfejtette a kérdéskört. Azért még egy picit hagyjuk a pajtásokat is játszani. Igen, Emdanó Ildikó is megfejtette. Jó, hamarosan a többiek is pajtások. Emlékeztek még erre?
10: Nagymama, miért olyan nagy a szemed?
11: Hogy jobban lássalak.
10: Nagymama, miért olyan nagy az orrod?
11: Hogy jobban érezzem a kalács illatát.
10: Nagymama, miért olyan nagy a szád?
11: Hogy jobban bekaphassam a kalácsot.
10: Nagymama, miért olyan nagy a füled?
11: Azért, hogy jobban hallgassam.

Aztán Bétót Laci erre szokta mondani, hogy egy csoda, vagy az ilyesmikre. Zsudák Mizsi tudja a legjobban kimondani a csapat teljes nevét. Én csak a rövidet mondom nektek, pajtások. OMD.

Vallostyán Attila pajtás, vagyis ugye a... bocsánat. Vagyis a kapitány írja, hogy csak nem OMT, de bizony. Igen, igen, ezt említettem, csak ugye a hosszú nevét nem mondtam a csapatnak, mert azt Hudák Misi tudná legjobban elmondani. Igen, igen, talán ezt én most nem is erőltetném, meghagyom majd neki. Viszont az biztos, hogy Tóth Wolf Attila lefordított le csapat nevét. Azt mondja, mondd azt, hogy zenekari műveletek a sötétben. Köszönjük szépen, zseniális. Te még tolod? Nem vagy semmi másra is csináljunk ilyet, ez már Hudák Misitől. Na, ha Misikém, itt van akkor Misi. Hát ez zseniális. Ő ki tudja mondani az OMD nevét hosszan? Lehet fölhívom. Na, inkább nem zavarom. Na mindegy, szóval, hogy ők tényleg ki tudja, hallottátok már a zeneverzumban, szóval ő ki tudja mondani hosszúban a nevet. Igen. Közben jöttek helyes megvetések. Égigérő fű. Bizony, ez volt a film címe. És Poldi bácsi. Ugye az a szép zöld gyep. Bizony, bizony. Na nézzük a helyes megvetőket gyorsan, avagy lassan. Igen. Valastyán Attila pajtás, Bozó Kitti pajtás, M. Danó Ildikó pajtás, Tóth Wolf Attila pajtás, Zarándok Balázs pajtás,

Mi lehetett ez? Andi, fölhívjuk Misit, jó? Csak ki fogja mondani az OMD-t hosszan. Ugye? Na de mi ez, ki ez? És magyar vonatkozásban hogy volt, ki volt? Tudom, hogy tudjátok, pajtások, hát tudom én.

0: Hölgyek, urak, kedves hallgatók, a vonalban Hudák Misi és annyit közben tologatja fel az összes létező pótmétert, hogy halljuk Misit, amikor azt mondja, sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Tényleg mondta, és tényleg hallatszik. Ez a Sanyi, ez tud valamit. Misikém, szeretettel üdvözlünk itt adásban, a Zeneverzum üzem idejében, ha is amennyiben volt már ilyen, mert emlékszem, hogy volt, hogy ilyenkor te még bőszen nyomtad a Zeneverzumot.
1: Hát Lacikám, figyelj, túlteszel rajtam is. Nagyon büszke vagyok rád. Az az igazság, hogy belefeledkeztem itt egy kicsit a számítógépes munkába, és hallom, hogy pittyeg a telefonom, nézem az órát, hogy elmúlt 11:30, gondolom, ez nem lehet, hogy te még adásban vagy. Gyorsan rámentem a rádióra, és hallom, hogy igen. Hát mondom, ez nem semmi. És pont elcsíptem az OMD-nek a végét, amire annyira büszkén mondtad, hogy én viszont kiszoktam mondani az Orchestral Manöver in the Dark-ot.
0: Ezt még egyszer.
1: Perverz vagy.
0: Igen, hát figyelj, legalábbis majd, így.
1: Ugye rögzíted magadnak is, fogod tudni éjszaka hallgatni.
0: Mindenképpen ezt a részt többször vissza fogom hallgatni.
1: Orchestral Manöver is in the Dark.
0: Ez állati. Hát ez nagyon komoly.
1: Igen. Nekem az OMD, ez nem jön a számra. Nekem valamiért ez jön a számra. Egyébként nagyon sokan rövidítik, mindig úgy hallgattam, de engem mindig izgatott, hogy mi lehet ez. Mindig izgatottak egyébként az együtteseknek a rövidítései, és mindig tudni akartam. És amikor tudtam, akkor valamiért ez nekem. De ez ilyen nem olyan régi történet, ez szerintem egy ilyen 40 éves, 40 pár éves történet, így a ifjúságomból. És igen, hallgattalak tegnap mindenképpen, ma meg csak részletekben, és tényleg az van egyébként, hogy elfáradtam a 6 napos somogyi Volkswagen nyáron, ami nekem 8 nap

0: alapos volt, és aminek te is elég szerves része voltál, vagyis már egy jó ideje.
1: Hát ezért is fáradtál el.
0: Ezért is van, ezért is vagy ma te.
1: Nem, hanem te ezért fáradtál el, mert én ott voltam.
0: Hát nem feltétlenül egyébként, valószínűleg jobban elfáradtam volna, ha nem vagy ott.
1: Ne rozsd el a poénomat, légy szíves.
0: Bocsánat. Igen. Ja, érdekesek vagyunk így együtt, de most már ez így van. Meg így lett.
1: Igen. Egyszer ez úgy kezdődött egyébként, bocsánat, hogy beleszól, csak úgy kezdődött a mi barátságunk, hogy azt mondta Bétót Laci, hogy figyelj, Lackám, hívj már fel a Hudák Misit. És akkor fölhívtalak. Így kezdődött.
0: Nem, fordítva volt. Nekem mondta, hogy hívjam fel a Popovicsot.
1: Az se rossz. Én úgy emlékszem, hát figyelj, az én memóriámra nagyon ne adjál.
0: Engem nyaggatott vele sokáig.
1: Jobban hiszek neked.
0: Én úgy emlékszem, hogy én hívtalak föl.
1: Lehet, hogy így volt. Én fordítva emlékszem, de ezzel nem veszünk össze, mert teljesen mindegy. Az viszont nekem nagyon tetszett visszatérve ide az OMD-re, hogy Tóth Wolf Attila lefordította, hogy zenekari műveletek a sötétben, hogy elvég ezt jelenti a zenekar neve.
0: Ah, igen. Hát a Tóth Wolf Attila mindenre tud egy fordítást.
1: Ez biztos, hogy
0: és így. És lehet, hogy nem is csak egyet.
1: Meg poénjai is vannak. Mint ahogy nagyon sok pajtásnak is zseniális ötletei, gondolatai vannak itt. Nem csak most, hanem mindig. Nálad is egyébként. Nálad nincs pajtásolás, viszont nálad is általában azért rengeteg hozzászólás szokott jönni. De egy teljesen más típusú műsort szoktál készíteni. Ezzel kezdtem egyébként a mai programot, hogy ugyan a megszokásoktól függetlenül most teljesen más lesz, de voltaképpen ez nem is akar az lenni, ami te vagy, te majd az leszel, meg az vagy, ami vagy, és majd, ha visszajössz, akkor megint az lesz, ami szoktál csinálni, és ez nagyon rendben van így. No, de hát ugye nem titok, hogy itt nyári szabadságra ment a te műsorod. Tudod már esetleg, hogy mikor térsz vissza a Zeneverzummal? Részben vagy egészben?
0: Nem tudom teljesen pontosan. Egy kicsit viszont hagyd csak egyek, hogy 8-án, mikor van Zeneverzum? Az 8-a, igen, augusztus 8-án megyek Frankfurtba, Spába, a belga Forma 1-es pályára, és ott fogok zenélni. Pont a Takány Zoli barátomnak írtam ma este. Az majd egy rövid út után lesz, amikor elmegyek egy hétre Belgiumba, tehát most egy darabig nem leszek. A jövő héten sem, tehát nyugodtan tud péntek, szombat este garázdálkodni.
1: Nem Éld tervezek ilyesmit, nem, köszönöm szépen.
0: Éld is kivallad egyébként ezt a maratoni hajlamaidat, hiszen szerintem nagyon jó, és kell is. Szerintem neked is kell, meg szerintem az Orsi is szívesen olvas, vagy néz a mi sorozatot. Egyébként egy teljesen békésen tudja tölteni a szombatestéket.
1: Igen, a feleségem itt félkomában nagyon lelkesen támogat itt a műsorkészítésben, de hát itt azok a belső titkok, amiket nem biztos, hogy a hallgatóknak el kell mondani, vagy hogy érdekli
0: lehet,
1: egyáltalán őket.
0: Lehet, hogy a transzperesekkel csápolott a konyhában.
1: Igen, lehet, hogy kiírta, hogy csak nem mertem elolvasni, legyen már vége. De nem
0: egy. Ja, értem.
1: De nem tudom, hogy mire gondol.
0: Na, szuper. Na, büszke vagyok rád. Figyelj, csináld csak ezt, amit csinálsz, ezt csak te tudod így csinálni. Figyelj, a pár órával ezelőtt a nejem a hajamat vágta, és így hallgattunk téged, és akkor éppen a tanácselnök konstatálta ezt a rockzenét, és így azt mondja, figyelj, ez komoly. Mondom, figyelj, teljesen. Mondom, ez teljesen komoly. Mondom, ez a tanácselnök. Ja, ez nem a Laci? Nem, mondom, ez a tanácselnök. Ja, akkor értem. Na, szóval, hogy kinek mi?
1: Ne is kenyér, ezt tudom,
0: hogy sokáig a eszméletlenül az Orsit. Mindenképpen figyelj oda rá. És ne is törjük ketté ezt a műsort. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy felhívtál. Nagyon sokat emlegetjük egymást egyébként, már most tényleg egymás része életünk, akár mennyit veszekszünk. Ha veszekszünk.
1: Igen, néha a szülők is előkerülnek így, szóval nem egyébként csak poén. Ez nem, nyilván ez csak poén volt. Egyébként jó, tehát az a lényeg, hogy ha esetleg csinálsz így nyáron valamikor, ha lesz időd egy ilyen ad-hoc zeneverzumot, azt akkor azt a Facebookon ki fogjuk írni, de legkorábban akkor, ha ilyen nem lesz, akkor ősszel fogsz visszajönni egy műsorral, ha jól sejtem, vagy többel.
0: Figyelj, biztos csinálok valamit egyébként még augusztusban, tehát nem hagyjuk az augusztust zeneverzum nélkül.
1: Jó, ez jól hangzik.
0: Jó, tehát ez az elsője, meg a nyolcadikai hétvégén biztos nem fogok tudni készíteni. Van nekem egyébként még itt talomban egy DJ Bedecs magyar mixem, csak több hallgatóval is beszéltünk erről, és azt mondják, hogy annyira más, annyira nem vagyok, hogy nem biztos, hogy nekem ezt bele kell kevernem egyébként más emberek dolgát ebbe a zenefolyamba.
1: Igen, a zeneverzum tőled olyan, amilyen a saját mixelésed, a saját stílusod, a gondolataid, a mondani valód, ez annyira egyedi és annyira jó, hogy tényleg én is ezt gondolom, bár néha lehet kivételt tenni, például most kivételt tettünk, tök más történik, mint szokott, de nyilván ez nem a te égészed alatt. Úgyhogy végül is ezért lehet, hogy elfogadják. Szabad kezet kaptál a műsorodban, nyilván azt csinálsz, amit akarsz, de az biztos, hogy a tiéd a legjobb.
0: A zeneverzumok között az
1: ennyi. Nyilván, persze.
0: A zeneverzumok között, de az egyéb más műsorok között meg mindegyik egyedi és mindegyik zseniális egyébként.
1: Természetesen.
0: Tanácselnököstül, meg a nélkül is.
1: Én nem magamra gondoltam most, ugye a többi műsorra. Tehát igen, de köszönöm szépen, Misikém. Köszönöm a múltkori születésnapi ünneplést is itt a teljes hallgatói
0: kertával. Hát kicsiben is, hogy a szülinapodra.
1: Igaz? Zseniális volt. Ezt lehet, hogy most majd kivágom, mert nem akarom magamat ünnepelni. Hát igen, így, ahogy mondod. Előre úgy lett kitalálva, hogy majd itt a Misi tudja mondani. Igen.
0: Na, zseniális. Köszönöm a telefont, üdvözlöm a hallgatókat, főleg azokat a éjjeli baglyokat, akik kitartottak így a hosszú maratoni műsor mellett. Én is nagyon szoktam élvezni az ilyen hosszúakat. Nem mindig van rá érkezés, de tök jó csinálod. Csinálni kell, hiszen ezért van ez az egész.
1: Hát köszönöm szépen neked, Misikém, és köszönjük a műsoridőt is neked így utólag is, hogy elkészíthettük itt ezt, és annyival a tempókát ez kollektívájával és a tanácselnőkkel ezt a műsort. Nem merem egy darabig meghallgatni szerintem, de hát hogyha a hallgatóknak tetszett, végül is nekik szól. És akkor még utoljára mondd el még egyszer az OMD-t, hosszal légy szíves.
0: Csak neked, jó?
1: És a hallgatóknak.
0: Orchestral Maneuver is in the dark.
1: Óriási, köszönöm szépen. Hudák Misi a vonalban. Misikém, köszönöm, jó éjszakát, és jó pihenést nektek.
0: Mindenkinek jó éjszakát, és gyönyörű nyarat.
1: Így van, köszönjük. Hudák Misi, ölellek, szia!
0: Szevasztok, szia!
1: Kedves hallgatóink, most pedig átadom a szót, ha már ilyen késői óra van, ugye Hudák Misi után Sanyinak, hiszen hát Sanyi beragadt az időgépünkben, ezt ugye említettem, úgy nézem, néhány órával ezelőtt, és ott az NDK-s lányokkal valamit csinált. Hát, hogy mit csinált, ezt ha nem is Sanyi önerőből mondja el, de a Republik Együtt ez segít nekünk ebben egy dal vonatkozásában, ugyanis ebből kiderül, hogy Sanyi mit művelhetett ott a korabeli NDK-s lányokkal. Fájdalmam egy picit az, hogy én szerettem volna Boros Csabival ennek a dalnak a kapcsán beszélgetni. Ez ugye úgy volt, hogy tegnap lesz, pénteken, de nem lett. Aztán ma meg többször egyeztetünk időpontot, és a megbeszélt időpontokat nem tudtam tartani, mert hol Dombrovári Gáborral voltunk, hol Kizoltán Zérőknál, tehát így rohangáltunk egész nap, úgyhogy nem jött össze ez a beszélgetés. Egy későbbi koktélban majd valamikor megbeszéljük Csabival, hogy hogyan készült ez a dal, és egyáltalán miről szól, bár én azt hiszem, hogy tapasztalt koktél, és most éppen extra nyári koktélt hallgatók pontosan tudhatják, pontosan érthetik a mondani valót, ha figyelnek a szövegre, és így az is kiderül akkor, hogy Sanyi mit művelt az NDK-s csajokkal az időgépünk segítségével a múltban.

kele, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

0: hát ebből rakjátok össze, pajtások, hogy mit csinált Sanyi, igen, tehát hogy mit csinált Sanyi az NDK lányokkal, vagy az NDK-s lányokkal egészen pontosan. Hát bizony, bizony, bizony. Ja, hát igen, igen, igen, jut eszembe, pajtások, jut eszembe, hát lesz itt még egy bejátszás, most nem kell megfejteni, csak élvezni az időgépes kapcsolásunkat.
1: Valamikor a strandolás a szabad ég alatt létesített nagyméretű fürdőkád, az úgynevezett medencében történő, mindkét nembeliek együtt való lubickolását jelentette. A népesség, továbbá a fürdőruhák rohamos fejlődésének következtében a strandolás egyrészt az anatómiai alkatrészek hatóságilag engedélyezett bemutatója lett, másrészt nemzetközi strandipari vásárrá fejlődött. Ezért most átalakulok riporterré, és bemutatom önöknek az idei budapesti strandipari vásárt. Látnivaló van itt bőven, modern formák, merész vonalak. Nagy választék jellemzi az idei bemutatót. A hagyományos termékek közül idén is nagy sikere van a felfújható gumimatracnak, a felfújható gumifotelnek és a felfújható légpárnás mellkasnak. Ez a típus a Delta Labor produktuma. Percenként leengedhető és megfelelő pihegőszünet beiktatásával a kellő pillanatban újra felpumpálható. Hagyományos megoldás ez a klorofiros orvédő is, a hazai nyárfaipar terméke. Napola iparunk bemutatta új típusú aerozolos palackjait. A palackok teljesen automatikusan működnek. Működés közben láthatjuk gumiiparunk szuper strandlabdáit.
2: Tessék mondani, hogy tetszik a labda bemutató.
3: Hát kérem, először is elnézést kérek, hogy ilyen pöszén beszélek, de egyik bemutatott labda a következtében kiszi átharaptam a nyelvemet.
2: Nem tesz semmi.
3: Hát mit mondjak, úgy érzem, a labdák elég kemények és kiválóan pattannak, és igazán boldog vagyok, hogy gumipari vállalatunk ilyen kiváló terméke lepte meg a strandipari vásáron zavartalanul szórakozni vágyó látogatókat.
1: Persze a legtöbb meglepetést idén is a miniatűrizálás pavilonja nyújtja. Több ország mutatta be parányi termékeit, többek között Hollandia, Japán, a Szovjetunió és természetesen Magyarország. Kedves nézőink, örömmel jelenthetem, hogy az imént látott magyar miniatűrizált termék aranydíjat nyert. Itt áll mellettem a strandipari vásár vendéglátói pavilonjának igazgatója Estót Sándor. Megkérem Estót Kartás, beszéljen néhány szót a nagydíjas termékről. Nem tudom, olyan kicsi.
4: Hát igen, valóban kicsi.
1: Tessék.
4: Hát a mi díjnyertes termékünket, a Laci Pecsenye 2-t, a magyar vendéglátóipar miniaturizálási laboratóriumában kísérletezték ki. És amint ismeretes, ez a laboratórium már azelőtt is óriási eredményeket ért el.
1: És miben látja az új termék jelentőségét?
4: Először is az idő megtakarítást említeni. Mert amíg a régi módszerrel készült lacipecsenyi elfogyasztásához 3-4 perc volt szükséges, addig az új módszerrel készült mini Laci elfogyasztásához 15 másodperc elege.
1: Hát ez csodálatos, és a miniatűrizálás nem megy a minőség rovására?
4: Egyáltalán, mert a Laci Pecsenye 2-ben ugyanannyi mulching van, mint az előtte. És kizáróan a Kamet előírásainak megfelelően készül.
1: Mondjuk meg, mi az a Kamet?
4: A Kamet, kérem, az egy rövidítés, amely azt jelenti, hogy keres annyit, amennyit tudsz.
1: Még egy utolsó kérdés. Miért nevezik a terméket Laci Pecsenye 2-nek?
4: Azért, kérem, tisztelettel, mert ebből egy nem nevezhető Laci Pecsenye.
0: Mi a baj, Sanyikám? Mi a gond? Mit mondasz? Ja, értem, hogy savanyú a csokoládé. Na kérem, na még olyat, ugye? erre valaki énekelje rá, hogy Hello Leo.

A fejembe vettem, hogy összekeverem ezt a Hello Leo-t, meg a savanyai csokoládét. Elővettem a pultot, kicsit türelmet próbálkozom, aztán vagy sikerül, vagy nem. Ha sikerül, akkor megmutatom, hanem akkor anélkül köszönünk el. Addig viszont zenélünk tovább nyári hangulatban. Melyik film? Főcímdala ez. Emlékeztek-e, pajtások?

Na mindjárt kiderül, mi a helyzet, addig ígyatok valami szépet, pajtások. Mert ugyebár baj van a részek tengerésszel. Vagy hogy is van ez?

0: Volt nem úgy rég egy kérdésünk, ugyebár a tekintetben, hogy magyar vonatkozásban vajon milyen összefüggés lehet az elhangzott dalban? Nagyon sokan küldtek helyes megfejtést a tekintetben, ezt örömmel olvassuk. Most éppen meg is osztjuk a hallgatókkal, amit éppen tudunk. Elnézést, nem tudjuk most a teljes igényével. Neuton Familia egy kis nyugalmat, 1983-ból Vallastyán Attila, vagyis a kapitány írta mindezt. Csepregi Éva egy kis nyugalmat, családi házi buli során number one volt többek közt a Neuton Familia, ez már Remdanó Ildikó pajtástól. Bozó Kitty pajtás a Neuton Familia egy kis nyugalmat című dala, a magyar feldolgozása is most hallható Nicole dalnak, így is van. Tóth Wolf Attila is megfejtette, ugye le is írta a teljes címet, az előadó ugye Nicole, Eurovíziós Dalfesztivál versenydal volt, magyarul egy kis nyugalmat, Neuton Familia, így is van, Zarándok Balázs pajtás is megfejtette a dolgot, 82-es NSK színekben induló Nicole dala volt, és aztán ugye 83-ban lett ez alapvetően Neuton Familizálva, teljes joggal, tudomásom szerint megvették a jogokat. Ezt már intettem hozzá, az utolsó Eurovíziós dal, ami vezetni tudta az angol slágerlistát, magyar vonatkozása pedig az, hogy ugye a Neuton feldolgozta, vagy elkövették ők, és ugye Zarándok Balázs, tehát mindez, pajtás. Azt írja Bicó Tamás pajtás is, hogy itt vagyok, jók ezek a német slágerek, volt néhány annó az éjszakai koktél műsorban, valóban, Kerstin Buchék is megfejtették, itt Bicó Tamás még hozzátette egy gondolatot, köszönjük szépen. A másik dal kapcsán, amire föltettem a kérdést, hogy minek a milyen, az ugye a Családi Vakáció főcímdala volt, ezt Tóth Wolf Attila fejtette meg, ha jól látom, pajtás, Családi Vakáció, de M. Danu Ildikó pajtás is megfejtette, most pedig kapaszkodjatok, pajtások, Sanyi a diszkópultnál velem együtt, összehozzuk, esküszöm, most itt azonnal, nem tudom milyen lesz, de majd valahogy alakul, jó, itt élőben tényleg, hát akkor van itt ugye egy nóta, ugye? Savanyú csokoládé is van nekünk, Leo jégkrémünk, Hello Leo. Hát ebből mi lesz, pajtások? Nosza rajta, próbáljuk ki.
1: Hello, Leo. Hello, Leo.

0: Hát valahogy így pajtások, majd összehozzuk profibban egyszer, valamikor, valahol, bárhol, bárhogy. Hát nagyon elment itt az idő, pajtások, az a helyzet, hogy kicsit vissza kell, hogy fogjuk magunkat tempóban.
1: Péntek esti koktél. A hétvége előtt és az őrület határán. Péntek esténként.
0: De hát, ha a múltba visszarévedünk, akkor bizony, kimondhatjuk, volt egy igazi nyár. Mindenkinek az életében volt minimum egy jó esője. Lehet, hogy vízpart, lehet, hogy nem. De az igazi nyár, az bárhol is volt, az

ahogy a dalban is elhangzott, millió csók. Lassan-lassan zárja az extra nyári koktél a sorait, a kapuit. Miközben Tóth Wolf Attila hozta hozzá, összehozta képben is Katona Klárit is a Hello Leo-t. Ez egy adhok ötlet volt, hát így sikerült.

És ebben a hangulatban millió csókkal búcsúzunk mindenkitől, hiszen ennyi fért a mai koktélban, egy dal van még hátra. Stílszerűen Boniem. Volt itt ma vidámság, szomorúság, emlékek, emlékezés, és sok minden más. Köszönet mindenkinek, aki velünk tartott, aki meghallgatta, aki hozzászólt, aki részt vett benne. Minden kedves hallgatópajtásnak köszönünk mindent, többek között a jelenléteket és a hozzászólásokat, Budák Misinek is, Hajcser kollégának is, mindenkinek mindent, Sanyinak is, a tanácselnöknek is, és a Tempo KTS kollektívájának is a háttérben, Vitóth Lacinak, és tényleg mindenkinek. Viszont valóban véget ért a mai program. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek, és köszönöm még egyszer a jelenlétet. Rendszert ebből nem csinálunk. Mindenesetre, ha már nyári koktél, akkor jó nyaralást, jó pihenés mindenkinek, aki megteheti. És további jó rádiózást a popterisznye.hu-n, vagyis a popterisznye.hu-val egészen pontosan. Búcsúzik Popovics László, jó éjszakát kívánva mindenkinek.

0: Annyi az Ottován, meg kihagytad az Ottován lemez, kihagytad a pulton.
1: Sziasztok, pajtások, jó éjszakát!
0: A tényleg, és meg a másik lemez is hagyta, Sanyi, most mi lesz itt? Most akkor vége van a műsornak, akkor meg nem, de jó.
1: A viszont hallásra!
2: Véget ért a mókamára, zárul Laci mókatára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Jóska, Tercsi, Kata Klára, s valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, pajtások!
0: Azt a gombaidenzben lemes csak be kellett volna tenni. Na, mi legközelebb.